Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült.

0: A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a Homostrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budafokon a filoxéra járvány pusztítása után a szőlősgazdák kénytelenek voltak új munka után nézni. Ekkor indult be a mészkő kitermelés a területen. A hatalmas kőtömbök helyén létrejött üregekbe a századfordulótól kezdve egyre több szegény család költözött be. Bár ma barlanglakásoknak hívjuk őket, hivatalos elnevezésük szerint mélyudvaros kőházak, melyekhez alig-alig találni hasonlót Európában. A századfordulótól a 20-as, 30-as évekig mintegy 1000-1500 ember, körülbelül 300 család élt ilyen lakásokban. Akkoriban ezek a kőbe vájt otthonok nem sokban különböztek a tanyavilág lakóházainak színvonalától, vagy a nagyobb városok szobakonyhás, komfort nélküli, olcsó lakás lehetőségeitől. Budafokon ma már csak néhány egykori barlanglakás található, magánházak udvarán. Van, aki műhelyt rendezett be, van, aki gombát termeszt, és van, aki egyszerűen zöldségtárolónak használja őket. Az egyik utolsó felszámolt lakásban rendezkedett be a Barlanglakás Emlékmúzeum, amely ingyenesen látogatható bejelentkezés után.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti záró szavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gosdu Manó román származású apa és a magyar ősöket is magáénak tudó anyagyermekeként látta meg a napvilágot 1802-ben. Bár román nyelven tanult, a magyar kultúrát is ismerte és szerette. Ez a román-magyar kettősség egész élete folyamán elkísérte. Miközben román nemzetiségű hivatalokat és ügyeket vállalt el ügyvédként és jegyzőként, vallásos emberként pedig támogatta a román ortodox egyházat, mégis egyfajta híd szerepet töltött be a magyarok és románok között. A fiatal Gosdút a magyar székes fővárosban avatták jegyzővé, majd ügyvéddé, és életének jó részét itt is töltötte.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. A zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezett

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható, meg és csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művész történésszel, aki beavat minket Kalokagatia rejtelmeibe is.
2: A Kalokagatia az egy sorozata tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, ugye Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy a művészet az lehet apollónikus, vagy dionysiusi. Most Dargai esetében ez az apollónikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fért be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és ez a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ahogy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondolta, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az ő mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétség kívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, neki is látjuk nem is azt mondja a reneszánszát, mert hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
2: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt mindez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen formában a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben. Annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, amik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomán a képarchitektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sokak számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneon, amiről beszéltük, ami nem például, hogy az ajtón, a kiállított erre majdnem, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv, az ő esetében is, Söffer esetében is, de Bazzarelli esetében is, arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, vagy sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál. Rábukkanhatok?
2: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
2: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolaj Söffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurtág Györggyel ezeket a munkákat. De nem föltétlenül szükséges, azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, tehát az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitzes klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fénykörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, ki vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az egyáltalán az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. A absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolaj Söffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a műcsarnokba. Ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott. Már csak önök hiányoznak a műcsarnokból.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várhatók sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma 9 órakor az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Napirenden szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, például a sztrájk jogot korlátozó akadályok eltörlése és az iskolai igazgatók jogkörének szélesítése. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye is az arra költött pénznek. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön, a Tolna vármegyei Kapos Szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított. Elütötte a rendőrt és továbbhajtott fékezés nélkül. A járőr olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőr hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején megerősödik, napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Gábor, az ARC egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. Szervusz Gábor, örülök, hogy jöttél.
2: Hello, üdvözlök mindenkit.
1: Ez idő tájt rendszeresen találkozunk, ugye hát most is az ARC kapcsán beszélgetünk, amelyet 26. alkalommal rendeztek meg. Ez egy közérzeti pályázat, ugye a nevében is benne van. Az idei pályázat címe a következő idegrendszerváltás. Ugye most ennek kapcsán várjátok a különböző pályamunkákat.
2: Igen.
1: Mi volt az alapvetés, amikor ezt a témát kitaláltátok?
2: Hát szerintem ezt nagyon nem kell magyarázni.
1: Nagyon. Hát azért próbáld meg.
2: Oké, de úgy értem, hogy magától értetődik. Uh-huh. Tehát, hogy vagy egy olyan, nem is tudom, időszakon vagyunk túl, de már meglátjuk mennyire, ami igen hosszú volt, és hogy mondjam, nehéz, fájdalmas, stb. Is kirek, hogy. És hát ennek kapcsán azt gondoljuk, hogy sokaknak, tehát elmondhatjuk, hogy egyfajta felfrissülés, újrabútolás, ahogy tetszik, idegrendszerváltás lesz. Az, hogy most ez rendszerváltás vagy sem, ezt ítéljék meg azok, akik ezzel foglalkoznak. De az biztos, hogy hát sokunknak, nagyon sokunknak kisimultak a idegpályái.
1: De hogyan lehet újra húzalozni saját viszonyulásainkat, gondolkodásmódunkat?
2: Hát nem tudom, így az ARC pályázat és kiállítás kapcsán tulajdonképpen mi elmondhatjuk, hogy azért nálunk majdhogy nem minden szabad volt, nehezen hoztuk létre, egyébként most is nehezen hoztuk létre magát a pályázatot és a kiállítást, ugye a 26. éve, de ettől függetlenül nálunk szabad volt a pálya.
1: Nagy most
2: volt
1: nem a erre gondolok, hanem a címre gondolok.
2: Én ezt értem, csak hát ugye a saját kereteinken belül tudok én erre válaszolni, nem vagyok se politológus, se szociológus, se társadalomtudós, se senki ilyen értelemben, tehát ezt mindenki a hétköznapokban gondol erről valamit, hogy hogyan lehet újra húzalozni. Hát mindesetre én arra biztatok minden ARC pályázót, majd aztán kiállítás látogatót, hogy a sok éves hagyomány mentén engedje magát szabadjára, és foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amik őt, a környezetét, vagy akár mindannyiunkat érintenek, és öntse ezt vizuális formába, és utána nyújtsa be a pályázatra, és aztán persze majd, ha kiállítódik, akkor jöjjön el, és nézze meg másokkal együtt.
1: A szabadságfaktor az nálatok nyilvánvalóan nem volt kérdéses, igen, eddig sem, de a témát illetően azért ott van az, hogy idegrendszerváltás. Tehát mi volt az, amire alapvetően gondoltatok? Mi az, amihez a társadalomnak most igazodni kell?
2: Hát ahhoz, most tényleg azokat lehetne sorolni, amik 16 éven keresztül értek minket, illetve mai nap is nagyon sokat beszélnek róla, akár csak a parlamentben, akár az utcákon, stb. Tehát az a nyomás, azt nem mondom, hogy elnyomás, de hogy bántás, korlátozás, mindaz, ami az elmúlt 16 évvel együtt járt, Arról egyébként lehet most is gondolni valamit, meg hát arról is lehet gondolni valamit, hogy na és akkor mi lesz most? Uh-huh. És hogy ezt hogyan képzeljük, és meggyőződésünk ez egyébként a pályázati kiírás bevezetőjében is benne van, hogy ezt mi egyáltalán nem úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve tök jó hátradőlhetünk, és majd megcsinálja a miniszterelnök, meg a parlament, de hogy is. Mindig is azt gondoltuk, hogy a demokrácia az állampolgárok mondjuk így biznisze, illetve dolga hétköznapokban is, tehát tök fontos, hogy gondolkodjunk, mondjunk valamit, cselekedjünk ez alapján, és ne csak a 4 évente felkínálkozó választást várjuk.
1: Hát ez borzasztóan hosszú idő, mire ez a társadalom
2: hát
1: minden
2: szegletében. Arról már nem is beszél, hogy hosszú idő, de hát úgy egyébként tehát az életünkről van szó, tetszik vagy sem, tehát ezt most már aztán tényleg megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban, ami alatt megint a 16 évet mondom, hogy tetszik vagy sem, hát az elmúlt hatalmi berendezkedés az, amire egyébként olyan idézőjelben is mondom, hogy elmúlt, mert hogy kérdés, hogy mennyire múlt el, ez egy bonyolult dolog, de hogy hát szóval olyan szinten meghatározta az életünk kereteit, vagyis az életünkről döntöttek nagyon sok esetben, mélységben, időben, stb. Ez nem kérdés, hogy ezzel az állampolgároknak foglalkozni kell, nekünk is, mindenkinek. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, a potenciális pályázóinkat is, hogy foglalkozzanak vizuálisan is ezzel, és aztán majd általunk, a mi segedelmünkkel terjesszék a nagy nyilvánosság elé. Ugye a kiállításainkat több százren látogatják, szóval érdemes megtölteni tartalommal.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Bakos Gábor, az Arc egyik alapítója és ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Bakos Gábor, az ARC egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. Ugye az idei pályázat címe az, hogy idegrendszerváltás. És most az jutott eszembe, Gábor, hogy ugye az elmúlt 16 évet azért végig kísérték például az óriás kék plakátok, amelyek hát meglehetősen uszító jelleggel bírtak. És most furcsa módon azok, akik korábban hatalmon voltak, azt mondják, hogy most történik uszítás. Tehát az ő fejükben egyfajta fordított idegrendszerváltás zajlik. Ezt hogy értékeled? Hát nem ez történik?
1: Lehet. Nem tudok az ő fejükkel gondolkozni. Az biztos, hogy...
0: Ezt nem kell velük gondolkozni, hanem ők ezt nyilvánítják minden fórumon.
1: Hát igen, de most tehát, hogy az ember nem foglalkozik mindennel. Én örülök, hogy ez a korszak lezárult, és mondjuk szerintem azt nem kell magyarázni, de persze magyarázhatjuk, hogyha mondjuk egy aránylag belvárosi területen mondjuk 10 plakát, 10 óriás plakát helyből 10-en azt olvassuk nagybetűvel, hogy háború, megfelelő vizuális kóddal, egyéb feliratokkal. Hát szóval azért az hogy mondjam, nincs túl jó hatással az ember közérzetére, idegrendszerére. És az, hogy ez most már biztos, hogy nem lesz, lehet legalábbis egy jó darabig, nagyon remélem, az szuper. De hozzáteszem, az például egy nagyon érdekes dolog, hogy most éppen nem tudom, hogy ez a törvény ez végülis hogy fogadódott el, vagy hogy fogadták el a parlamentben, ami így a óriás plakátokra vonatkozik, közterületi óriás plakát felületekre, de hogy például nekünk van partnerünk, hát az egyik legrégebbi partnerünk, akik nekünk a plakátjainkat, képeinket, inkább így fogalmazok, nagyméretű képeinket nyomtatják, hát ők most lehet, hogy bajba kerülnek, mert hogy ez a piac ugye eléggé össze fog töpörödni, vagy összemegy, ha minden igaz, de mondom, nem a végső szöveget én nem ismerem. Szóval, hogy ezek ilyen ellentmondásos dolgok, attól függ, hogy honnan nézzük, de én minden esetre annak nagyon örülök, hogy ez az idegrendszer feszítés, ez most így eltűnt. És szerintem ezt mindannyian, vagy szóval nagyon sokan érezzük ebben az országban, hogy kicsit nyugisabb lett. Jó, tehát természetesen vannak más vélemények, de arról az embernek szintén lehet véleménye, gondolhat róla valamit.
0: Többször utaltál arra, hogy rendszerváltás zajlik, vagy sem?
1: Hát abból következően, hogy ugye annak idején, amikor a most leváltott hatalom legutoljára nagyot nyert, vagy még azelőtt, már nem is tudom, mikor ment ez a alaptörvényezés, hát akkor azt nyilvánították ki, hogy egy új rendszert indítanak el, új rendszert alapítottak. Hát akkor most az a probléma, hogy azt a bizonyos rendszert, azt most egy nagyon komoly felhatalmazás mentén most éppen lebontják, és valami mást építenek, bízunk benne, én bízom benne, és sokan vagyunk így ezzel szerintem, talán egy demokratikusabb Magyarország, és egyébként egy működő, ahogy szokták mondani, milyen érdekes, én is mondom a szlogeneket, szóval, hogy működő ország, bár ez egy elég fontos hétköznapi megállapítás, hogy tök jó lenne, hogyha működne ez az ország, tényleg másra sem vágyunk nagyon sokan, hogy a legkisebb egységei is jobban, legalább jobban működjenek. Szóval én bízom benne, hogy ez zajlik.
0: Köszönöm szépen, nem sokára jövünk a pályázat részleteivel itt az Intermezzóban Bakos Gáborral.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várhatók sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíráknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesítőjén a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Magyar Péter

0: megfigyelhetjük, hogy a fa dúd az egy sokkal részletgazdagabb, némelyik annyira finom kidolgozottságú, hogy a gyakorlatlan szem még akár réz alapú nyomatnak is nézheti az alkotást. Amúgy Kósa Mária Kenstok Károlytól tanult grafikai technikákat, tehát nagy mesterektől. A kerítéshoz múzeum pedagógiai programot is terveztünk. Alapvetően gimnazistáknak szól, de nagy örömmel várunk felnőtt látogatókat is. Tehát ha valaki szívesen ismerné meg akár játékosan, vagy egy ilyen program keretével a kiállítást, akkor rendelkezésre állunk, a honlapon meg lehet találni ennek a programnak a rövid leírását. Én nagyon remélem, hogy ez a történet nem áll meg ennél a kis kiállításnál, ami két teremnyi, hanem lesz alkalmunk a jövőben mind a korszak, mind az ő művészete kapcsán egy nagyobb és akár a zenével összekapcsolt tárlatot is rendezni neki. Bízunk benne, hogy a látogatók is érzékelni fogják azt a jelentőséget, amit ezek a szobrok, grafikák mutatnak a két világháború közötti női alkotók kapcsán is.
1: Most vasárnap Páldi Lívia kurátori tárlatvezetésével élvezhetik a Tömegek ritmusa című kiállítást, mely újra felfedezteti Kósa Molnár Mária munkásságát a Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. Itt a Reggeli Expressben köszönjük Molnárné Acél Eszter a kiállítás társkurátorának segítségét.
2: Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A főváros 5. kerületében tart a gázvezeték felújítás az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ugyancsak a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják az Apácai Csere János utcát filmforgatás miatt. Ezért a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér és a Petőfi tér megállót. Péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-es, itt a Klasszik Nyitány egyik Best of adása ezen a héten, és a Best of-ok közül is kiemelkednek természetesen a hölgyek, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Fischl Mónikának, illetve Lovas Rozinak. Hölgyeim, tessék bezsebelni, vagy kézbe fogni a megérdemelt virágcsokrokat, és mindenkinek egyébként, még a névnaposoknak is nagyon boldog napot kívánunk. Néhány perc múlva pedig érkeznek majd a hírek, remélem, hogy nagyon boldogan, utána pedig majd beszélünk egy picikét a gyomrunkról, ami így reggeli után, ebéd előtt vagy a kettő között nagyon fontos, ráadásul egy kis időutazás, tehát a szocializmust kapjuk meg gyomornézetből, a gasztrolégésztől, Geri Ádámtól. Addig szerintem igyanak valamit, ami legyen kávé vagy tea, de készüljenek föl egy jó kis könnyed és nyugodt gyomorkényeztetésre. Na, ilyet is tud a Klasszik Nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, nem támogatja a főpolgármester az augusztus 20-ai tűzijátékot. Kánikula várható sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés. Megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvény módosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítéséről is. Tűzijátékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnepszervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor lehet méltó, látványos ünnepséget rendezni, a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és jobb helye lenne az arra költött közpénznek. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsalam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A H6-os Hév helyett Sziget-Szent Miklós, Gyártelep és Dunaharaszti között pótlóbusz jár áramellátási hiba miatt. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albert falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. az Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Szombatonként a 48-as villamos sem közlekedik helyette, a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, MKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Klasszik Rádió reggeli műsora, a Klasszik Nyitány. Ugye hozzászokhattak, hogy minden hétköznap 7 és 10 között hallhatnak minket, ahhoz azonban nem biztos, hogy hozzászokhattak, hogy mi múlt időben beszélünk, már legalábbis önökhöz, ugyanis rendhagyó adásunk egy úgymond best of válogatás, az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből, legkedveltebb részleteiből és legkedveltebb témáiból. Tartsanak velünk ma is, a könnyedséget és a nyugalmat garantáljuk, és néhány perc múlva érkezik majd a finomság a gasztrolégésztől. Tessék felkészülni az utasellátóra, illetve a gulyás kommunizmusra, ez utóbbi nem biztos, hogy rosszat jelent.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: Nagyon finomak leszünk, nagyon kedvesek leszünk, és nagyon reggeliek leszünk, de ez mind Geri Ádámnak köszönhető, én csak az éhes és a nyállógatós, vagy nyálcsorgatós részét vállalom a beszélgetésből. A gasztrolégésszel beszélgethetünk, újságírónak tartod magad, de hát azért bloggerként is nagyon sokan szeretnek és követnek, és végre itt vagy, mint könyvszerző, május 26-a, ha jól olvasom, ez a megjelenése a Gulyás kommunizmus konyhája című kötetednek. Először is jó reggelt kívánok, mert azt elfelejtettem, másrészt pedig idézd föl a 3 perccel előtti beszélgetés részletünket. Ez a Gulyás kommunizmus honnan származik, és mit jelent, és mettől meddiget jelent?
3: Jó reggelt kívánok Balázs neked és a hallgatóknak is. A gulyás kommunizmus szó, nagyon sokan azt gondolják, hogy Kádárnak a rendszerére találták ki ezt a kifejezést, viszont eredetileg ezt is szóval a Szovjetunióból importáltuk. Hruscsov valami hasonlóval próbálkozott, inkább a hasakat akarta ő is megtölteni a fejek helyett, és a párt éléről való távozása után gyakorlatilag föl akartak hozni valamit ellene, amivel indokolták, hogy eltávolították, és ezért személyre vetették, hogy nem annyira az ideológiai szinten próbálja, vagy szintéren próbálja megdolgozni a népet, hanem inkább jól akarja lakatni őket, és ezért rátalálták ki ezt a gulyás kommunizmus kifejezést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tényleg tulajdonképpen megpróbálnak mindent megadni a népnek az alapvető szükségletekből, és cserébe megvan egy ilyen ki nem mondott egyesség, hogy ők meg nagyon nem ártják bele magukat a világ dolgaiba, vagy az ország dolgaiba.
2: Szabad konyhapszichológiával élni, mert ez annyira fontos dolog, ez nagyon sok mindent eltakar, elfed, azért régóta foglalkozol ezzel és gasztróval, az nagyon sokat jelent?
3: Igen, de talán ezt lehet, hogy a közgazdasági oldalról, a Maslow-nak arról az 5-szintes piramisa felől érdemes megközelíteni. Tehát igen, az egyik legalapvetőbb szükségletünk az, hogy tele legyen a hasunk, hogy ne éhezzünk, úgyhogy a többi csak erre épül. Úgyhogy ha ez a szint a piramisban rendben van, azt hiszem, ha jól emlékszem, ez a 2. szint a fizikai biztonság fölött. Ha ez rendben van, akkor azért sokaknak, szóval nagyon nagy baj már nincsen.
2: Újságíróval beszélgetek, ez az első, amit hangsúlyoztál még az első beszélgetésünkben, amikor itt beszélgettünk, és ez utolérhető a Spotify-on egyébként, mint ahogy a mai beszélgetés is utolérhető lesz. Ez picit történelem, ez mennyire gasztró, és mennyire a főmenüből elérhető, Ádám, és mennyire egy ilyen nagyon komoly a könyvtárakban jegyezgető és cetlizgető, Ádám?
3: Hát az egyik kötődik a másikhoz, mert mire eljutottam igen a főmenübe, és ott szintén mesélek az adott adáshoz, meg a Szél Tamás Fürsztyhez kapcsolódó ételekről beszélgetünk, azt megelőzte a kutakodás, akár újságarchívumban, akár a könyvtár mélyén, de még a könyv kapcsán egyébként volt olyan, hogy szemtanúkkal, tehát az adott témában közvetlenül érintett emberrel is találkoztam, vagy telefonon beszéltem, említhetném Farkas Bertalant, mert szinte mindent tudunk róla, de például az arra nyilván kevesebb figyelem jutott, hogy ő mit evett fönt, illetve hogy ő maga is vitt fel ilyen ajándékfalatokat gyakorlatilag, és akkor ezzel kapcsolatban beszéltem vele, hogy a pilóta kexről megtudtam egy érdekességet egy a gyárban. Hogy mióta van pilóta kex?
2: Igen, tudod, van ez a mióta anyát pilóta, de ezt hagyjuk, jó, igen.
3: De nagyon jó, mert pont ez az újdonság, mert ezért a pilóta kexről sok minden megjelent, de némi szerénytelenséggel mondhatom, hogy a történet elejét sikerült újraírnom, mert erre is azt gondoltuk, hát a könyvbe is azért került bele, mert ez nagy jelentőségre vagy népszerűségre a szocializmusban, tehát 45 után tetszer, de pont a győri gyárban, egykor a győri keksz gyárban dolgozó mérnök segítségével sikerült kiderítenem, hogy 43-ban már volt pilóta keksz, mert neki van egy régi füzete a gyárból, és ott van dátuma, hogy 43-ban már a pilóta kekszhez csomagolást terveztek, és ő azt valószínűsíti, ez is szerepel a könyvben, hogy 43-ban a légierőhöz elég sok Győrből, Pannonhalmáról elég sok fiatalt soroztak be, és hogy talán ez adta az ötletet, hogy akkor a pilóta, hogy szülessen egy pilóta keksz, vagy azért, hogy vigyék magukkal a bevetésre, vagy a próbálták ezt kicsit a reklám, ezzel reklámot csapni annak az új terméknek, szóval, hogy gyakorlatilag 10 évvel akkor régebb óta van pilóta keksz, mint azt eddig gondoltuk.
2: Amikor így ilyen újdonságokkal jössz elő a könyvben, akkor le is rambolsz nimbuszokat? Néha azt is kell vállalni?
3: Hát én nagyon szeretem, az a legjobb az egészben, igen. Sőt, hát eleve olyanokat nem is szoktam megírni, amit már nagyon sokan megírtak előttem. Azt, hogy nem tudom, a Krúdi fröccsöt Krúdi találta föl, és még mondott is hozzá, amit, szóval, hogy mindig azzal kezdem, hogy egyrészt megnézem, hogy mennyien írtak erről előtte, és hogy megpróbálom a korabeli újságok alapján visszanyomozni, hogy igaz-e a mai tudásunk róla, vagy egy városi legenda, ami valahogy kialakult az idők során, és hogyha igaz, tehát ha egyezik az általam felkutatott tények egyeznek a mai tudásunkkal, például a jókai leves tényleg úgy tűnik, hogy Jókai Mornak hathatós közreműködésével jött létre, akkor azt félre is teszem, mert azzal már nem tudok, abban a témában már nem tudok újat elmondani.
2: Most 28 téma étel, vagy nem is tudom, hogy van ebben a kötetben, illetve ebben a könyvben. Lehet ezt receptkönyvként is olvasni? Azért akik hallgatnak minket, ők ott tartanak a konyhában rengeteg könyvet.
3: Uh-huh. Van benne pár recept, de ez inkább csak illusztrálja azokat a cikkeket, ahol, vagy azokat a igen, cikkeket, vagy fejezeteket, ahol ez adta magát, említhetném mondjuk a mesesajtot, ha már volt itt tejkampányotok, hogy a mesesajt az nagyjából a 89 után megszűnt, egyszer még próbálták visszahozni kevés sikerrel, de aki szeretné megtudni, hogy mi az, amit imádott vagy utált egy fél ország, ahogy látom az arckifejezésedbe, te az utálat kategóriába tartozol. Szóval nekik például keringenek házi receptek, amivel ma is reprodukálhatják őket, de ugyanilyen a bélszínróló is. És akkor ezek adták magukat, ezeket beletettük, de nem ez a hangsúlyos a könyvben, hanem a történetek maguk.
2: Közétkeztetés, tömegétkeztetés, ez kikerülhetetlen téma. Tényleg ennyire törődtek vele? Vagy ez fontos volt?
3: Abszolút, abszolút, és akkor visszatérve a gulyás kommunizmus kifejezéshez, meg az azzal oda kapcsolódó kérdésedhez, igen, ez egy alapvető célkitűzése volt az 1956 után Kádár János nevével fémjelzett, és 1989-ig tartó rendszernek, berendezkedésnek, hogy ne legyen munkanélküliség, ugye tudjuk, hogy ez volt olykor kapun belüli munkanélküliség, illetve hogy gyakorlatilag senki nem éhezett. Szóval a szerény keretek között, de ezt mindenkinek próbálták biztosítani.
2: Retro és nosztalgia, tudsz-e valami jó érvet fölhozni a 89-et utáni, vagy előtti korszakot nem ismerőknek? Ez nekik mit jelenthet?
3: A szüleik korát egy talán nem annyira tudományos, vagy ilyen tankönyvszagú oldalról megközelítve, tehát nem azt írom le nyilvánvalóan a könyvben, hogy zajlott az 56-os forradalom, mik voltak az 5 éves tervek, hanem szerintem egy ilyen színes, szagos módon mégis kapnak egy jó képet az 56 és 89 közötti, vagy 45 és 89, mert azért van 56-ot megelőző történet is a könyvben, tehát a 45 és 89 közötti időszakból ott szerintem egy stílszerűen egy emészthető módon ismerhetik meg azok, akik nem éltek benne.
2: most kérdezek rá, az, hogy jól bánsz a szavakkal, az fontos, ezt lehetett volna rosszul megírni? Ez lehetett volna nem siker? Mert siker azért én nagyon jól tudom, rokonságból ismerősök köréből, hogy ha ezt a témát hozza fel a dám, akkor ez rendben van.
3: Szerintem lehetett volna, és úgy lehetett volna rosszul megírni, hogyha tényleg nagyon szárazan a tényekre. Tehát sokszor én is beleestem a hibába, de nyilván volt szerkesztője a könyvnek, hogyha 20 újságcikket találtam ugyanahhoz a témához, vagy ugyanahhoz az egy momentumhoz, de egy picit más, hogy a megírva a korabeli sajtóban, akkor próbáltam minél többet beleszuszakolni az adott bekezdésbe, de hogy egy idő után, itt is teljesen igaz, hogy a kevesebb az néha több. Tehát nagyon fontos az is, igen, hogy mindez olvasmányos legyen, ne vesszünk el az évszámokban, tényleg ne egyik idézettől tartson a másikig a fejezet, vagy a mondatok. Szóval, hogy tényleg ne csak tartalmilag, hanem stílusában is ez olvasmányos, olyan gördülékeny legyen.
2: Néha tulajdonnevekkel találkozol, mert ezek is fontosak. Tovább élnek ezek a dolgok, elfelejtettük a második világháború után, hogy kell ezekre gondolnunk?
3: Hát a Czvak Unikum az pont egy érdekes példa, mert ugye a Czvak gyárat is államosították elég hamar 1945 után, és akkor per is lett ebből, hogy a magyar állam elvileg a terméket sem gyárthatta volna tovább, bármilyen recept alapján is, ugye az eredeti receptet ezt kimenekítette a család.
2: Itthon.
3: De volt itthon, viszont ott a Czvak Unikumból a Czvak nevet el kellett hagyniuk, illetve hát maguk is gondolom előbb-utóbb elhagyták volna, úgyhogy maradt az Unikum, és utána viszont már tényleg gyakorlatilag a propagandát, vagy a kampányt arra építették, hogy tényleg felejtse is el a szocializmus emberre azt, hogy ez valaha Czvak volt, van ez az Unikum, ami sokkal jobb, mint ami valaha volt. A bajok akkor kezdődtek, amikor már közeledtünk a rendszerváltáshoz, és Czvak Péterik visszatérhettek Magyarországra, és el is kezdtek tárgyalni arról, hogy esetleg akkor már visszatérhet a Czvak Unikum is, amit ők közben Olaszországban újra elkezdtek gyártani, úgyhogy az az érdekes eset állt elő, hogy ott a rendszerváltás környékén két különböző Unikum, egy, amit még a magyar állami liköripari vállalat gyártott, és az, amit a Czvakék úgymond hazahoztak, ez a kettő egyszerre volt forgalomban, és hát természetesen gyengébb pozíciója az állami volt, mert ők tényleg nem az eredeti recepttel dolgoztak, tehát ők voltak azok, akik bizonygatták, hogy de bizony az övék az igazi. De aztán ez megszűnt, és akkor megint lett egy Czvak Unikum.
2: Mint ha semmit nem tudnék a dolgokról, de hát nagyon sok kamionos ismerős volt akkoriban, és a család környékén, akik hoztak és vittek. Ha hozzám hasonlóan most már túl nagyokat nyelnének így az evésre invitáló történelmi gasztrotúra között, akkor szakítsuk meg a beszélgetést, erre kérem Geri Ádámot, vagyis hogy a gasztrorégészt, aki bólint, és megengedi, hogy előkészüljek a hozzávalókkal, mondjuk a hagyma aprítással néhány perc múlva, tehát újra visszatérünk a gasztrorégészsel, illetve a Szocializmus gyomornézetből című könyvvel.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A H6-os Hév helyett Sziget-Szent Miklós, Gyártelep és Dunaharaszti között pótlóbusz jár áramellátási hiba miatt. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Lajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 57-es villamos nem jár Albertfalva

Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.

0: Rádió 92, ez tulajdonképpen könyvjelző rovatunk, de tulajdonképpen az éhes emberek rovata, szóval mindenki, aki szereti a gyomrát, vagy a gasztrót, esetleg a gasztrotörténelmet, figyeljen, jön Geri Ádám újságíróval, bloggerrel, ismertem nevén a gasztrorégésszel megejtett beszélgetésünk második része. Ígérem, hogy lesz benne desszert.
1: Nagyon nagy szerencsé, hogy még egy nagy U betűt tudok itt neked mondani, ez az utasellátó, ami azt se tudják a kicsik, hogy ez mi volt.
2: Az utasellátó, hát mai, ne. Hát hogyha minden pályaudvaron, hogyha van valami, mondjuk ha szabad a Relay újságárus, ami igen. Talán most már azért nem visszaszorulóban van ugye a nyomtatott kiadványok olvasása, de hogy pár évvel ezelőttig gyakorlatilag minden állomáson volt Relay, ahol újságot, kávét, üdítőt,
1: a csokoládét
2: lehetett venni. Na most valami hasonlót kell elképzelni abban az értelemben, hogy utasellátó egység is gyakorlatilag minden állomáson, vasúti állomáson volt 89 előtt, csak ott a hangsúlyosabb volt az ételital választék, tehát volt melegkonyhás utasellátó egység is, gyakorlatilag ez, mivel a második világháború előtt szinte minden állomáson volt vendéglő vagy étterem. Ezeket
1: resti.
2: Igen, így van. Ebből jött a resti kifejezés. Ezeket 45 után a létrejövő utasellátó vállalat mind megkapta, ezeket államosították, mind megkapta, és ezeket üzemeltette. Viszont ugye 45 előtt ezeknek semmi közük nem volt egymáshoz. Tehát, hogy a Krúdi erről számos tárcát írt, vagy történetet írt, hogyha az ember egy jó marhapörköltre vágyik, mondjuk, akkor lehetőleg a vonatát mondjuk kassán késsele, mert hogyha a következő vonat egy óra múlva indul, akkor eddig beülhet a restibe, és ott kapja az országnak a legjobb marhapörköltjét, vagy Debrecenben, vagy Szombathelyen. Viszont 45 után mindegyiknek az üzemeltetését megkapta az utasellátóvállalat, ezeknek az éttermeknek, restiknek. Létrejött egy utasellátó ételgyár is, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag minden restit ugyanabból a gyárból láttak el, tehát már semmiféle helyi jellege nem volt ezeknek a helyeknek, legfeljebb egy picit az arculatban, vagy a kocsmáros vagy a pincér egy helyi ember volt, aki a szomszédon volt, tehát ennyi személyesség volt benne, de az étel maga az mindenhova, minden resti, vagy minden utasellátó egységbe ugyanazokból az ételgyárakból érkezett. De aztán megnyerték a Malévnak a vendéglátó részlegének az üzemeltetését, egy ideig még a parlamentben is jelen volt az utasellátó, szóval egy nagyon kiterjedt vállalat volt.
1: 5.-6. történetnél tartunk, de hát azért jóval bővebb a könyv, 28 ilyen történet, étel és ami akarom van benne. A legértelmetlenebb dolog jön a világon, a bélszín roló, ami oximoron úgy, ahogy van. Ezt mi találtuk, minek találtuk ki? A bélszín az jelentett valami gazdagságot a fejekben, én konyhapszichológiából indulok ki.
2: Szerintem igen, mert hogy a hiánygazdaságban azért bélszínhez nem lehetett egyszerűen hozzájutni, tehát legalább így abba a hitbe ringatták az embereket, hogy bélszínt esznek. Hogy ez valóban így volt-e, azt a mai napig nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a csomagoláson fel van tüntetve, hogy marha hús tartalmaz, de hogy a marhának melyik részét és pont a bélszínjét, arra kicsi a valószínűség, de tényleg az emberek még talán a marhahúshoz is így kerültek, marhahússal is így kerültek legközelebbi kapcsolatba, mert azért az sem volt mindenhol, meg nem jutatott hozzá mindenki minden nap. Szóval, hogy valószínűleg ez volt a mögöttes gondolat, bejött tulajdonképpen, bárhogy tekintettek rá az emberek, jobb hiány, vagy mert tényleg szerették, ették, gyakorlatilag receptkönyveket lehetett volna megtölteni a házi receptekkel, újságok, tényleg korabeli újságok, amiket így az írás könyvírása közben felleltem a legkülönfélébb, és olykor egész bizarba hajló receptek, például olaszos paradicsom szósszal leöntött sült bélszínroló, amit olaszosan neveztek itt Magyarországon, jó, de hát szerintem a jó, csak bízhatunk benne, hogy Olaszországban nem jutott el a hírem, mert hát ők vakarták volna a fejüket, de mágombóc helyett is felkarikázva azt tették húslevesbe, szóval a nép használta, tehát elérte a célját. Én nem gondolom, hogy sokat gondolkodtak azon, hogy valójában mit esznek.
1: Rögvest eljutunk majd a könyv tapintható bemutatójáig, illetve a bemutató után mondjuk egy jó kis dedikálásig, de ha már Olaszországot említetted, én nem vagyok nagy olaszmániás, de a pizza az pizza, arról meg kell emlékezni. Létezett akkoriban pizza? Én nem is emlékszem, mikor találkoztam ezzel a fogalommal először.
2: Az 1960-as években nyitott a Napoletana pizzéria, az például közel 20 évvel megelőzte a könyvben szintén szereplő első magyar kínai éttermet, ott megint az a furcsa. Igen, a vörös sárkány, az a Andrásin. Az a fura helyzet állt elő, pedig ugye Olaszország maga volt a megtestesült nyugat, és mégis az előbb nyithatott, mint a baráti Kínát reprezentáló étterem. Ennek az volt az oka, hogy azért volt némi mosolyszünet, például Szovjetuniós Kína között azokban az időkben, és akkor annyira nem szorgalmazták, hogy legyen vasfüggönytől keletre első országokban kínai étterem, de a pizzéria az valamiért létrejöhetett. A sajtó sem mindig tudott vele mit kezdeni, a maga Napoletana is olyan kicsit olyan mondva csinált pizzák voltak, tehát ott is nagyon sok, először nagyon pici konyhával működött, és mindent a üzemeltető belvárosi vendéglátóipari vállalatnak az üzeméből fagyasztva kaptak, aztán állítólag a városi legenda szerint volt egy olasz egyetemi hallgató, aki mégiscsak megtudta, hogy van itt a vasfüggönyön túl egy pizzéria, ő eljött ide gyakornoknak, ő ott gyakorlatilag sóval hintette fel a konyhát és újra tervezte, akkor amíg itt volt azon az egy nyáron, lehet, hogy tényleg lehetett olyan olaszos vagy nakható ételeket kapni. Úgyhogy a sajtó egy ideig lepénynek nevezte, a feltétet köretnek hívták, szóval barátkoztunk vele egy ideig, de az is sikert aratott, mert sokaknak tényleg ez hozta el az Olaszországot, ahogy a bélszínroló hozta el a marhát valamilyen formában.
1: Matekot és közgazdaságot te tanultál, van valami százalékos arányod, mi az, amit túlélte, és mi az, amit csak akkor tudok, hogyha anyukámmal vagy szegény nem létező nagyszüleimmel beszélgetek, de mi az, ami most megvan még?
2: Ez jó kérdés, arányát tekintve nem gondoltam végig, de nagyon sokszor a blogomon is, amikor írok, nagyon sokszor az utolsó mondat gyakorlatilag, hogy a 89-es rendszerváltást még megérte, az adott termék adott hely, akkor indult meg a lejtőn, mert kinyitott a piac, konkurencia jött be Magyarországra, akkor már szélesebb volt a választék, szóval azért a 89 ez tényleg egy határvonal, de azért, ha már említettük, a Pilóta Kekszet megvan még, a Túró Rudi megvan még, egyébként bélszínróló is, én azt hiszem, hogy létezik még, úgyhogy a Pajtás étterem, mert nem csak a könyvből az is kiderül, és ez számomra is újdonság volt, hogy Pajtás nem csak itt a Gyorskocsi utcában volt Budán, hanem ezt egy láncnak akarták, egy ilyen diák étkeztetési láncnak, és ebből három nyitott összesen, de sokkal többet gondoltak, volt egy Zuglóban, és volt egy Újpalotán, és az Újpalotai az máig megvan, a szolgáltatóházban egy emelettel lejjebb költözött, azt hiszem alapvetően a kerület üzemelteti talán idősebbeknek, rászorulóknak, de hogy gyakorlatilag az utcáról is bárki bemehet oda, én még nem jártam, nem tudom mennyire idézi a régi Pajtás hangulatát, de mint márka név, hát az üzemeltető is, mondom most már a tudomásom szerint a kerületi önkormányzat, de mint márka név, meg egyfajta életérzés, meg kifőzde létezik. Úgyhogy egy-kettő itt van velünk, érdemes ezeket fölkeresni.
1: Van egy skatúja, amiben belerakhatod a könyvet? Most Salina Émitől idézhetnék, tehát, hogy menőkönyv, na jó, de ez nem egy skatúja, tehát ez nem olyan, mint egy mese, vagy egy családregény. Minek számít ez, és ugye nem sokára tényleg jön a könyvhét, és akkor ott leszel valódban.
2: Érdekes kérdés. Biztos, hogy gasztronómia, gasztrotörténet, talán ezt mondanám. Igen, gasztrotörténet, egy kicsit kórkép tényleg arról az időszakról, úgyhogy remélem, hogy több dolognak a metszet, és emiatt esetleg több érdeklődési területről tudok vele olvasókat bevonzani, az lenne a legjobb.
1: Jó, és akkor könyvhét ott leszel? Ott lesztek?
2: Igen, a kiadónak, a Cser kiadónak a standjánál, ha jól emlékszem, a 37-es stand június 14-én 14 órától fogom dedikálni a könyvet a Vörösmarty téren.
1: Ez nagyon jó, és tudod, hogy a végére hagyom azt, amit nem mertem volna megkérdezni, tehát Venice korszak, Venice Gyula?
2: Venice József,
1: nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy az ő áldásos hatása, mindig így legyintünk, meg az egészre így legyinthetnénk, hogy ez rossz volt. Egy ilyen végszót szeretnék, hogy ez nem rossz volt, hanem hogy ez volt.
2: Igen, adott körülmények között egész egyszerűen őt fölkérték valamire, és adott körülmények között azzal főzött, amiből tudott, és valóban meghatározója volt a kornak. Nyilván ma már mások a lehetőségek, ezért másként tekintünk rá, de én azt gondolom, hogy ha nem ő, nyilván most ő lett a mumus így visszatekintve, de hogyha ő nem vállalja a felkérést, amit nem tudunk, hogy egyáltalán megtehetett volna, ha nem ő vállalja a felkérést, akkor megcsinálta volna más, előbb-utóbb lett volna rá jelentkező, és akkor lehet, hogy nem Venice korszaknak, hanem Kovács korszaknak hívnánk, és egy Kovács nevű emberre haragudnánk azért, ami azért mégiscsak tényleg sok embernek lehetőséget adott arra, hogy meleg ételhez jusson, étterembe eljusson, nyilván ott már kérdéses, hogy mit kapott, de hogy pont azért, mert így nagyon racionalizálták a kor követelményeinek megfelelően, vagy Venice nagyon racionalizált a vendéglátástól kezdve a közétkeztetésen át az összes területet, mégiscsak valamihez azért hozzájutottak az emberek.
1: Hallgatóink nagy része és az ifjabb Johann Strauss rajongók már várják, hogy a Denevér nyitány következik, de egy kérdés még bele kell, hogy férjen. Utána már nem olyan érdekes ez az egész? 89-től? Vagy ott is vannak, lennének azért történetek?
2: Lennének szerintem, nekem még talán nincs elég messze, de biztos, hogy lenne, és egyébként van azért olyan, amivel már így is foglalkoztam a blogon, nyilván a tematikájánál, vagy a koncepciójánál fogva a könyvbe, ez nem fért bele, de a pápa látogatás, hogy mit evett a pápa, amikor 1996-ban itt járt, mit evett a Diana és a Károly a Gundelben, amikor itt jártak. Tehát ezekkel foglalkozom. Gyakorlatilag, ami már megtörtént, az gasztrorégészetileg érdekes, úgyhogy szerintem előbb-utóbb fel fog bukkanni a blogomon minimum, aztán egyszer talán könyvben is.
1: Mert hogy a blog az pötyöghető, gasztrorégész blog, és akkor a könyv pedig a Szocializmus gyomornézetből, a Gulyás kommunizmus konyhája című könyv, és a Cser kiadó jó voltából majd tessék a könyvhéten jó hosszú aláírást kérni. Receptet is tudsz? Nem, azt nem akarsz.
2: Írni a ajánlásban? Hát most, hogy felvetetted, és majd lehet, hogy a hallgatók ezután követelni fogják, akkor ezért majd készülök egy-kettővel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen Geri Ádámmal beszélgethettem. Én már itt mindent lenyeltem, vagy én most már nagyon éhes lettem, de ez jól esett. Úgyhogy Ádám, még sok történetet kívánok, és köszönöm, hogy az eddigieket összeszedted nekünk, és külön köszönet a bélszínrólóért.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

Klasszik Rádió 92.1, néhány perc múlva abszolút komolyan érkeznek a hírek, én pedig abszolút komolyan mondom, hogy időutazásban vehetnek részt. Ez ugyanis egy best of műsor, az elmúlt időszak legérdekesebb pillanataiból, beszélgetéseiből válogatunk önöknek ezen a reggelen is, úgyhogy nem sokára folytatjuk. Önök gondolkodjanak el, hogy milyen időpontra állítanák, hogyha lenne egy időkapszulájuk. Én azt javaslom, hogy maradjanak a 9 óra után néhány percnél. Ez ugyanis július 14-én csak jót jelenthet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jussif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hamarosan új köztársasági elnököt választhatnak. Iráni célpontok ellen indított támadást az Egyesült Államok. Folytatódik a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel pedig megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Kórházvezetői megbízatásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízatása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vezetői munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsa-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-el is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják saját mobilbanki alkalmazásukat. Az utazáshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök hétvégén a Tiszató térségében. Idén második alkalommal mérték a vízi járművek sebességét. Emellett szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vizeken is. Többen vezettek ittasan vízi járművet. A nyár hátra lévő részében is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tiszató környékén és a Tavon is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, késő este 23-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tiszató 25 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz-Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és úgy szintén a 10-es főúton a városhatár előtt, aztán a folytatásban a Bécsi úton is. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt számítsanak némi lassulásra, a Szélkálmán tér környékén is erősödik a forgalom, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál fennakadást tapasztalhatnak, illetve a Műegyetem rakparton a Petőfi híd közelében észak felé és a Budai alsó rakparton ugyancsak a Petőfi hídnál északi irányban kell lassulásra készülni. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt a Klasszik Rádió reggeli műsorában, a Nyitányban. Ez egy rendhagyó adás, de szerintem már hozzászoktak, hogy néha best of műsorral jelentkezünk a legkedvesebb, legérdekesebb és leginkább szeretett beszélgetésekből és részletekből, valamint témákból. Keresem a szavakat, mert el kéne árulnom, hogy hol voltam én 40 évvel ezelőtt, azt biztosan tudom, hogy a feleségem a Népstadionban. És abszolút engedéllyel, mert hogy Queen koncert volt akkoriban ott, Európa szerte nagy megdöbbenést és hacacárét kiváltva, hogy erre emlékezzünk, egyrészt van lehetőségünk egy film kapcsán ezt utólag is megtekinteni, másrészt pedig egy remek koncertre invitálom önöket július 27-ére. Ezen ott lesz egyrészt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, de hogy nehogy megijedjenek, hogy frakban kell menni, ott lesz a Crazy Little Queen Tribute Band is. Úgyhogy ők hozzák majd össze ketten a Queen javát, felidézik a 40 évvel ezelőtti pillanatok legjavát, és érkezik majd Giorgio, a Crazy Little Queen Tribute Band frontembere is. Úgyhogy időutazás, de abszolút. Aki még nincs 40 éves, az örüljön. Mi megirigykedünk.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Giorgiót, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Természetesen a hozzád kapcsolódó itiner az, hogy zenész vagy, jelen esetben pedig nagyon fontos, hogy a Crazy Little Queen Tribute Band front embere. Én a feleségem jóvoltából tudom, hogy a Crazy Little Thing az a szerelemnek fordítandó és a szerelemről szól, de amiről beszélünk, az egy a Budai Várban, az Oroszlános udvarban tartandó koncert július 27-én, ami nagyon jól hangzik, de ti már többször megtámadtátok a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, hogy működjetek együtt. Ez személyes vonal, vagy úgy érezted, hogy mindenféleképpen köthető a Queen a szimfonikus zenekarokhoz, az úgymond komoly zenészekhez, de többet nem használom ezt a kifejezést, se az, hogy könnyű, se az, hogy komoly, és bocsánat.
3: Hát mi, mint komolytalan zenészek úgy éreztünk, hogy itt az ideje végre megkomolyodnunk. Igazából az történt, hogy van nekünk egy nagyon jó barátunk, a Szabó Béla, aki a Gag Management részéről már sok ilyen szimfonikus és hát úgy szeretik hívni, hogy crossover eseményt szervezett. És ugye mi ennek a Queen részét már nagyon-nagyon régóta játsszuk.
2: Bizony. És 2017 nyarán alakultatok, ugye?
3: Pontosan így van, pontosan, nagyon jól felkészültél. És a lényeg az, hogy évek óta alakult ki ez a, hogy mondjam, vágy, hogy milyen szép lenne, milyen jó lenne egy igazán jó szimfonikus verziót megcsinálni Queen dalokból. Ráadásul úgy, hogy annak a Queen része, tehát a rockzenekar része, az egy összeszokott Queen Tribute, ami ritka, az általában úgy szokott történni, hogyha bármilyen, igen, hoznak rá egy gitárost, hoznak rá egy énekest, és a többi, mármint a szimfonikus zenekaron kívülre. Itt viszont meg ráadásul mi még megkaptuk a szolnoki szimfonikusokat ehhez a dologhoz, akikkel meg nagyon-nagyon szuper együtt játszani.
2: Valamiféle zenei segítséget kérnék szépen, hogy mit kell játszani, amikor én hallgatom a Queent, abból külön kiemeltek egyet, mondjuk gitárt, mondjuk bármit, és azt szólal meg. Hogy jön a kettő össze? Zenei szakszavakat kérek szépen, hogy jól ne értsem.
3: Abban nem biztos, hogy én leszek az embered, hogy szakszavakat mondjak neked. Hogyan érdemes hallgatni a Queent?
2: Például, meg hogy hozható össze, mire kell gondolnunk, és mire kell törekednetek a próbák során, mik emelkedtek ki, mik hangoznak jobban a szolnokiaktól, mintha csak ott állnátok Brian May gitárjával.
3: Szimfonikus zenekarral úgy lehet összehozni, hogy meg kell kérni rá a Balogh Sándort, aki vezényel, és aki hangszerelte ezt a koncertet, hogy ezt ő tegye meg. És onnantól kezdve nagyon egyszerű az embernek a dolga, de tegyük hozzá, hogy neki meg, hát most nem akarom úgy tenni, mint hogyha neki egyszerű dolga lett volna, de neki talán segített az, hogy a Queen, a Brian May, a Freddie Mercury, a Roger Taylor és a John Deacon, ők olyan dalokat írtak, hogy bár ugye ez a könnyű zene kategóriába esik, de adja magát nagyon-nagyon sok daluk. Nagyon sok olyan tartalom van benne, nagyon sok olyan zenei érdekesség van benne. Akkordok, hogy mondjak egy ilyen csodás.
2: Jó, kell. Szeretjük.
3: Sok olyan dolog van benne, ami tehát hogy nem az úgynevezett négy akkordos egymás után megy körbe-körbe folyamatosan ugyanaz a négy harmónia, hanem azért ennél sokkal összetettebb, sokkal izgalmasabb zenei tartalommal rendelkező dal. Eleve a Queen, tehát aki szépen értően hallgatja ezt a zenét, bele tud írni, bele tud hallani olyan dolgokat, amiket majd mi játszunk.
2: Július 27-ét ígértem, Giorgio, ami ikonikus dátum, vagy évforduló, ugye?
3: Pontosan, azért nagyon ikonikus ez a dátum, mert hogy pontosan, egész pontosan, napra pontosan 40 évvel ezelőtt ezen a napon lépett fel a Népstadionban a Queen eredetileg nálunk, a teljes eredeti felhozatalával, és ugye hát erről a Queennek és talán a rock történelemnek az egyik legismertebb koncertfilmje is. Erről készült, erről a koncertről.
2: És a mai napig játsszák és nézik. És...
3: azt hiszem a Queennek ez a mai napig a legsikeresebb felvétele egyébként.
2: Amit ők is nagyon szeretnek, Brian May pedig személyes üzenetet is küldött, de Brian May nem tudja, hogy milyen a budai vár oroszlános udvarában. Na, ez a jobb féltekés ötlet, ez hogy jött, hogy oda viszitek a koncertet?
3: Ez leginkább Szolnok városának köszönhető, nekik nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, illetve a Szabó Bélának is rengeteget köszönhetünk, akit említettem, illetve a Hegedűs Lászlónak, aki az eredeti szervezője volt a budapesti 40 évvel ezelőtti koncertnek. Tehát sok mindenkinek sok mindent köszönhetünk. Az ötlet nagyon egyszerű, hát a királynőt hol kéne vinni, mint a várba.
2: Jogos.
3: De a lényeg az, hogy tényleg egy méltó, egy szép, egy olyan hely kell neki, ha már végre el tudjuk hozni Budapestre a mi korona ékszerünkre ezt a koncertet, mert ugye azért ez a koncert évek óta alakul, olyan értelemben, hogy már többször, többfele játszottuk, de most lesz ez ugye a legnagyobb, legizgalmasabb formájában előadva, hiszen itt leszünk nekem hazai pályán Budapesten. Tehát a vár az egy olyan méltó helynek tűnt, hogy azt hiszem nem kell ennél jobban magyarázni.
2: Jó, hát idáig könnyű dolgod volt, most jön a nagy nehézség, hogy...
3: Na, végre!
2: Na, 40 évről beszéltél, meg sok évtizedről, meg már-már klasszikussá váló dalokról. Mit kezdjenek ezzel a fiatalok? Őket is várjátok?
3: Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert hogy ezt gyakran szokták kérdezni tőlem, hogy milyen például,
2: bocsánat,
3: amikor mi
2: igen.
3: koncertezünk a... Ne kérd bocsánatot, nem, ez egy tök jó kérdés, hogy amikor mondjuk például, amikor mi koncertezünk csak a Crazy Little Queen zenekarommal, hogy milyen az összetétele a közönségnek. És mondanám azt, hogy 0-tól 99-ig. Valószínűleg ennél egy nagyon picit szűkebb. Tehát ennél egy hajszálnyival szűkebb. De tényleg ugye volt egy jó pár évvel ezelőtt ez a Bohém Rhapsody című Queen film,
2: igen.
3: ami újra felrakta az embereknek a köztudatába a Queent. És hatalmas rajongó tábora van egyébként a Queennek a fiatalok között is. Szóval én azt gondolom, hogy ez még akár arra is jó lehet, hogy mivel egy picit komoly zenével, vagy komoly jellegű zenével vegyítjük a Queennek a zenét, hogy lehet, hogy ez lesz majd a kapudrog majd a fiataloknak arra, hogy elkezdjenek komoly zenét is hallgatni. Na, az lehet, hogy túl nagy ambíció az részemről, de ki tudja.
2: Legyen benne, tessék így hozzáállni, ezt mindig szabad, és most kéne valami frappáns Queen szám, amit ide tudnék csapni, de egyszerűen csak azt mondom, hogy egy kicsi türelmet kérek önöktől, amíg fölkészülünk Giorgioval, a Crazy Little Queen Tribute Band frontemberével, hogy folytassuk a beszélgetést a július 27-ei nagyszabású jubileumi, úgymond Queen örökség koncertről. A budai vár falai várják majd önöket, és néhány perc múlva maga a beszélgetés is.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz-Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és úgy szintén a 10-es főúton a városhatár előtt, aztán a folytatásban a Bécsi úton is. A 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt számítsanak némi lassulásra, a Szélkálmán tér környékén is erősödik a forgalom, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál fennakadást tapasztalhatnak, illetve a Műegyetem rakparton a Petőfi híd közelében észak felé és a Budai alsó rakpart ugyancsak a Petőfi hídnál északi irányban kell lassulásra készülni. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Friedrich Chopin, Esz-dur keringő, ópusz 18. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Klasszik Rádió 92.1. július 27-e nagyon fontos dátum, és az volt 1986-ban is. Igen, akkor volt az ikonikus budapesti Queen koncert, de most július 27-én pedig egy ikonikus várbéli koncert lesz. Erről beszélgetünk hangjelek rovatunkban Giorgioval, aki a Crazy Little Queen Tribute Band frontembere, de nagyon jól tudja, hogy a Queen szimfonik produkció nagyon sok misét megér. Maga a Queen, a tagok, hogy fordultak most hívjuk így, hogy a klasszikus zenéhez foglalkoztak vele? Én például rögtön a beszélgetés után egy olyan dalt játszok le, ahol Luciano Pavarotti énekli azt a nagyon szomorú Too Much Love Will Kill You, de hogy volt kapcsolatuk más nem kortárs zenészekkel?
2: Hogy érted, hogy nem kortárs.
1: Tehát a klasszikusokkal volt átjárás.
2: Nekem ők is kortársok.
1: Jogos.
2: Bocsánat, látod, én nem értem jól a szakszavakat.
1: Nincsenek meg szerintem a megfelelő kifejezéseink még erre. Vagy tök felesleges kifejezéseink. Tehát?
2: Na igen, tehát hát ugye a legizgalmasabb együttműködés, ugye a Freddie Mercury írt közösen dalt Montserrat Caballéval. Akit egyébként ezen a koncerten a csodálatos Lőrinc Judit fog játszani. Tehát, hogy pont egy olyan dolgot kérdeztél, ami természetesen most egy lelőtt poén a koncert. Viccelek, nem ezzel. Piszkélkedni szoktunk, hogy a Barcelona az egy fontos pillanata ennek a koncertnek. Már csak azért is, mert élőben, pláne úgy, hogy teljes szimfonikus zenekarral, pláne úgy, hogy egy csodálatos operaénekesnővel, és még hát az én szerény hozzáműködésemmel meg tudjon szólalni. Azért ez nekem biztosan óriási dolog, de eddig mindenki nagyon-nagyon-nagyon örült neki, aki hallotta.
1: Több mint egy hónap van még hátra, ez sok-sok próbát jelent? Erre kell készülni? Ti azért a Tribute Band-del gyakran játszotok, nektek ez jadban van. Jön séróból, ha akarom így mondani.
2: Abszolút. De kell? Fontos. Fontos része, hogy nekünk tényleg ezek olyan dalok, amikkel kb. Kelünk fekszünk, tehát hogy sokszor, gyakran játsszuk ezeket a dalokat, ráadásul mindegyik valakinek a kedvence. A próbák ilyenkor inkább arról szólnak, hogy mert azért egy picit mások a szerkezetek, egy picit más például a Kokó, a Gergő, a dobosunk, neki ilyenkor nagyon-nagyon izgalmas feladata az, hogy egy szimfonikus zenekarhoz felérő, de azt nem túl játszó hangerővel tudjon dobolni, ami ugye egy rockzenekarban például nem feltétlenül jön magától. Tehát de természetesen mindenkinek megvan a maga feladata, amiben hozzá kell igazodni egy szimfonikus zenekarhoz, és itt elsősorban, tehát nem is annyira a dalokat próbálja az ember, hanem inkább az együttjátékot, hogy az tényleg valami olyan legyen, hogy érezhető legyen ez a kapcsolat, amiről beszéltünk korábban.
1: Jó, teljesen elviszem más irányba a beszélgetés végét, de hát a megjelenés, a vizualitás az nagyon fontos. A Budai Vár, Oroszlános udvar adja magát, rendben van. Nektek ilyenkor miben kell lenni azért?

0: Freddie Mercury excentrikus öltözködése, vagy az az egy szál póló, azt nem tudom, hogy újra hozható. Ugyanakkor meg ott lesz egy szimfonikus zenekar. Kell a ruházattal törődni?
1: Nézd, a helyzet az, hogy amikor én ijeszgetni akarom zenésztársakat, akkor mindig megígérem, hogy egyszer már kijövök a színpadra az egy szál picike forró nadrágba, és egy piros ilyen egy ilyen kis piros kendővel a nyakamban, és semmi másban a színpadra, és például ez lehet, hogy egy zseniális pillanata lehetne a karrieremnek, hogy megálltam. A helyzet az, hogy mi, mint tribützenekar, amúgy sem annyira a küllemre. Mármint olyan értemben próbálunk odafigyelni a külsőnkre, tehát nem szakadt pólóban jövünk, pláne hogy szimfonikus koncert, ezért ilyenkor mi is megpróbálunk a szokásos rockzenekartól elvártnál elegánsabban fellépni a színpadra, de amúgy is, tehát mi nem feltétlenül mi a szép szó erre, tehát nem a beöltözős zenekar vagyunk, sokkal több hangsúlyt fektetünk a zenére, mint arra, hogy úgy nézzünk ki. Úgy se hasonlítanék, te hiába adsz rám bármit, én a Freddie Mercuryra nem fogok hasonlítani, sajnos.
0: Jó, és akkor már csak a repertoár, hát hihetetlen mennyiségű és minőségű dal van a palettán, ha a Queenre gondolunk. Kellett válogatni, egyik újatokat haraptátok meg a másikat, hogy mi maradjon?
1: Abszolút. Hát azért ugye itt nagy hangszerelési próba, folyamatok, stb. Van, tehát ez nem olyan, hogy na, próbáljuk meg ezt is, meg azt is, meg amazt is, hiszen azért egy szimfonikus zenekarral az ember, meg tényleg, ahogy mondtad, alaposan össze kell ezeket a dalokat próbálni. Haraptunk, igen, de azt hiszem, hogy mindenki boldog a felhozatallal, tényleg benne vannak azért ugye azok a slágerek, azok a Queen slágerek, amiket bármelyik Queen rajongó azt mondaná, hogy na igen, hát ezt nem lehet kihagyni, és azért vannak benne, mint ahogy már most említettük, ilyen finomságok, csemegék azoknak, akik meg aztán tényleg a hardcore, hogy ilyen szép magyar kifejezést használjak, rajongók.
0: És legyenek is, meg legyenek fiatalok is, meg legyenek, akik még csak dúdolják, és nem tudják, hogy mit dúdolnak. Gyönyörű helyszín, tehát mondom a száraz adatokat, július 27-e, Budai Vár, Oroszlános udvar, keressék a Queen Symphonic, C-vel a végén, koncertet, együtt egyrészt a Crazy Little Queen Tribute Banddel, aminek a frontemberével beszélgethettünk, és a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, meg ugye hát még meglepetés vendégekkel, hogy barcelonázunk is egy picikét. Giorgio, én nagyon szépen köszönöm, jó időt, jó hangot kívánok, ne fagyizzál addig, vagy kerüld el a légkondit, vagy nem tudom, de szóval vigyázz magadra, mert...
1: Így lesz.
0: Jó, és addig pedig szerintem meg lehet nézni ezt a pont 40 éves filmet is, a 40 éves Érdemes. Koncertre emlékezve. És tényleg, ja, bocsánat, tényleg belenyúl Brian May? Tehát tényleg még mindig 40 év múlva is ehhez hozzá lehet, mondjuk digitálisan, vagy audiálisan?
1: Felújítás szinten, úgy tudom, mert ugye küldött nekünk egy videóüzenetet, amiben egyébként olyan dolgot csinált, amit nem szoktak világsztárok csinálni, megemlítette egy tribut zenekarnak a nevét, ami zenekarunknak
0: az
1: a
0: nagyon
1: nevét.
0: Nagy szó.
1: Egyébként, és azt mesélte el ebben a videóban, hogy éppen azért nem tud egyébként velünk lenni, pontosabban nem ezt mondta szó szerint, de mi tudjuk, hogy ezért nem tud velünk lenni, mert éppen újítják fel ezt az említett koncertfilmet. Nem értek hozzá technikailag, de most már valószínűleg nem tudom hány K-ban, de amennyi K van, annyiban biztosan.
0: Giorgio, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

Klasszik Rádió 92.1. Lassan búcsúzik a klasszik nyitány július 14-én, kedden reggel. Előtte azonban szólok minden fiatalnak, hogy tanulja meg újra, hogy mit jelent az a rajzfilm. Ma ugyanis William Hanna, amerikai rajzfilmes, például a Frédi és Béni sorozat egyik szerzőpárosának van születésnapja. A másikuk ugye Joseph Barbera volt, mind a ketten férfiak, előre fölhívva a figyelmet, és mindenkinek fölhívva a figyelmét, hogy ha szeretne adózni a filmkultúrának, akkor egy Ingmar Bergman filmet nézzen meg, pláne, hogy ma a születésnapja van a svéd filmrendezőnek. De ha már megígértük, akkor az útravalóval búcsúzunk, ami a tudatos jelenlétről szól, illetve egy nagyon fontos tanácsról, amit Ellen Lakosznak, amerikai buddhista meditációs tanítónak, írónak és előadónak köszönhetünk. Ő szól ránk, hogy ne higgy el mindent, amit gondolsz. A gondolatok csupán mentális események, nem feltétlenül a valóság. Azért keressék a valóságot, megkeressék holnap reggel is a klasszik nyitányt itt a Klasszikon. Kívánok önöknek egy rendkívül szép nyári napot, és csak figyelmeztetésből és jó szándékból mondom, hogy karácsonyig 163-at kell már csak aludni, ami egy jó hír volt, ugye?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi kvártett, Mendelssohn kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét drágább lett a kőolaj, marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésen. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése. A képviselők vitáznak a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozó akadályok eltörléséről és az iskolaigazgatók jogkörének szélesítéséről is. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Emelkedett a kőolaj világpiaci ára. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal, 84,5 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik bahreini bázisát támadta. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Varsóban hozza létre új központját az Európai űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. Vádat emeltek egy török-bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt eljárás indult ellene. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Paks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, megmarad a kánikula.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették, az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pest-budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát negyedik Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hév vonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be a Perzsa-öböl partvidékéről és környékéről. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket is támadott Bahreinben. Kalózkodásnak nevezte a brazil elnök, hogy az Egyesült Államok vámot szedne a Hormuzi szoroson áthaladóktól. Donald Trump tegnap közölte, hogy országa biztosítani fogja a Hormuzi szoros járhatóságát, de ellentételezést kér. Az amerikai elnök költségeik 20%-os megtérítését várja el a teherszállítmányoktól. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson. A modernista épület

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, hamarosan lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntésük következményét. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A képviselők az országgyűlés mai rendkívüli ülésén egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról tárgyalnak. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűbbé tétele. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. 2 megsérültek, ipari létesítmények, lakóházak és rakéták rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Ismét lelőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei. Közlésük szerint az illegális bevándorlóra menekülés közben a közbiztonság védelmében nyitottak tüzet Maine államban. Jogvédők szerint a 26 éves kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akciói során. Donald Trump tavaly januárban indította el a bevándorlók tömeges kitoloncolását. Az elmúlt hetekben a hatóság országszerte fokozta az akcióit. 10 millió forintot gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember meghalt, sokan maradtak fedél nélkül, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. Ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódott az országgyűlés rendkívüli ülése, csalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. Marad a kánikula záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem pedig a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a Fideszes és KDNP-s képviselőket, maradjanak bent az ülésteremben és mostantól tiszteljék meg választóikat, mert az ellenzéki szerep alkotmányos feladat. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A kormányfő azt is bejelentette, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, hogy szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsérültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Nincs közel sem a tűzszünet, sem a béke Ukrajnában. Oroszország télig elhúzhatja a konfliktust, jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk egyeztetett a helyzetről Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is Párizsban, ahol részt vesznek a francia nemzeti ünnepen tartandó eseményeken. Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, hogy soha nem kérik az ügyfelek azonosítóit, sem telefonon, sem e-mailben, sem SMS-ben. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi ajtajáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket ezután eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt okoztak a vasúttársaságnak. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 30-34 fok, este 23-28 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jussif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifelonok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, de Oroszországgal nem, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Beszélt arról is, szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Oroszország átirányítja az Azovi tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészeltek le fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifelonok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Újpesti Vasúti Híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei Hév vágányait használva a Margit Híd Budai Híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h-sal, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Elhalasztják a tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csaknem tizede, 2000 hektár vált a lángok martalékává. A mintegy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságoknak már körülbelül 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. A katasztrófavédők azt remélik, hogy a tűz a nap folyamán megfékezhető, miután a meleg hőhullám lassan elkezdett csökkenni Franciaországban. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanújával 2 embert vett őrizetbe. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna-romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs délutánt kívánok július 14-én. Ugye tudják, hogy egész héten játszani hívjuk Önöket, így van ez a mai nap is. A nyeremény nem más, mint egy páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára, vagy július 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a játékkukac klasszikradio.hu címre. De mi a kérdés? Hát a következő. Melyik hangszernek van általában 88 billentyűje? Mondok 3 lehetőséget: A. csembaló, B. zongora, vagy pedig C. harmónium. Sok sikert kívánok a mai játékhoz. És akkor nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Nem sokára Uszkai Tekla kurátorral beszélgetek, majd 5 és 6 óra között Boveiri Leila festőművész lesz a vendégünk. Most pedig Rachel Portman, egy kiváló női filmzeneszerző szerzeménye következik a Csokoládé című filmből itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője. Augusztus 9-éig ismét a fiatal alkotóké a főszerep, hiszen hamarosan megnyílik majd a Best of Diploma 2026 kiállítás. Mi a jelentősége ennek a programnak?
2: A jelentősége, hát a Magyar Képzőművészeti Egyetem diplomázási időszakában vagyunk éppen benne, és az összes tanszék egymást követően mutatkozik be a főépületben a diplomázó hallgatók, kiállítások és a védések keretében. Idén közel 140 diplomázónk van, és a Best of Diploma az tulajdonképpen a legjobb diplomaművekből rendezett kiállítás, egy válogatás, amelynek a keretében 28 hallgatónak a művét tudjuk bemutatni. A HAB-ban lesz ismét idén már másodjára ez a kiállítás, ami nagy öröm számunkra, hiszen nyáron ugye augusztus 9-ig látogatható lesz, az Andrássy út 112 szám alatt található, nagyon szép helyszínen a kiállító tereket teljes mértékben megtöltjük, három szinten, illetve a szoborparkot is.
1: Hogyan zajlott a kiállított művek kiválasztása?
2: A kiállított művek kiválasztása az már a korábbi gyakorlat szerint, ahogyan tavaly és korábban is, az egyes védéseket követően egy tanszéki oktatókból és az opponensekből álló zsűri választja ki ezeket a műveket, javaslatot tesz arra, hogy mely a hallgatók műve kerüljön kiállításra, és akkor ennek tükrében, ahogyan látjuk, hogy mekkora művek és milyen léptékű kiállítási anyag fér el, történik meg a végleges kiválasztása a műveknek. Úgyhogy egy szakmai bizottság dönti el tulajdonképpen, hogy melyek a legjobb diplomaművek, és ez kerülhet be.
1: És milyenek az idei legjobb diplomaművek? Mesélj róluk!
2: Nagyon változatos az anyag ismét. Témában és koncepcióban is rendkívül változatos, és azt hiszem, hogy már tavaly is erről beszélgettünk, hogy mi foglalkoztatja ugye a legfiatalabb friss művész hallgatókat témában. Hát ugyancsak ez idén is elmondható, hogy a testkép, az identitás, a egyes traumák feldolgozása, amelyeket aztán abszolút ilyen társadalmi szintre emelhető módon és értelmezhetően valósítottak meg. Technikailag teljesen különböző, ugye már a tanszékek, már a képzés és az egyes technikák alkalmazása tekintetében is változatos, tehát lesz majd horgolás, lesz argentotípia, lesz akrilvászon, lesz installáció, lesz videó, lesznek ugye fafaragott szobrok, illetve alumínium szobrok, szóval nagyon változatos mind témában, mind médiumokban is ez a kiállítási anyag. Most állítjuk össze, hogy nagyjából hogyan rendezhetjük be a kiállítást, témacsoportok és a technikák szerint. Így, hogy a szoborparkot is megkaptuk, így a szobrászok egy picit kiemeltebb helyet kapnak talán azzal, hogy egészen szeptemberig a szoborparkban is látogatható lesz majd az anyag.
1: Mit jelent a fiatal művészek számára ez a bemutatkozási lehetőség?
2: Hát azt gondolom, hogy maga a diploma, illetve a diplomamű is egy olyan hivatkozási alap a későbbi portfólióban, amely rendszeresen visszaköszön abban, ahogyan majd később, tehát rendszeresen hivatkoznak rá, és egy fontos mérföldkőként tekintenek a diplomamunkára, ez általánosan elmondható. A maga a diploma kiállítás az, hogy nem csak három napon át tekinthető meg az ő diplomaművük, hanem egy egész hónapon át egy külső kiállító térben, tehát nem csak magában az egyetem épületében. Ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy ugye nem csak a látogatók, mert nem csak az, hogy mondjam, a turisták, vagy az arra sétálók, hanem a szakemberek is őket felfedezzék. Szervezünk is rendszeresen olyan tárlatvezetéseket, illetve ilyen szakmai programokat, amelynek keretében a gyűjtőket, szakembereket, sajtóképviselőit is meghívjuk, hogy minél nagyobb körben láthatóvá tegyük azt, hogy mi zajlik nálunk az egyetemen, és mi ennek a legszebb gyümölcse, hogy úgy mondjam.
1: Hát ez most látható. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Best of Diploma 2026 kiállítást a HUB-ban. Nagyon szépen köszönöm, Tekla.
2: Én is nagyon szépen köszönöm. Várjuk szeretettel a látogatókat.
1: Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kass galériában jövő szerdáig látogatható Almási Aladár Margit Ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapja alkalmából rendeztek meg. A tárlat átfogó válogatást nyújt az elmúlt évtizedek alkotásaiból, ráadásul számos olyan művet is bemutat, amelyet eddig még soha nem láthatott a közönség. A kiállításon szobrok, festmények, grafikák, akvarellek és rajzok egyaránt helyet kaptak, érzékeltetve Almási Aladár sokoldalú művészetét. Jövő szerdán ismét jazz költözik az Óbudai Társaskör hangulatos kertjébe, ahol a Varga Tivadar trió ad koncertet. A Cifra György díjas zongoraművész partnere ezúttal is Gájer Ferenc nagybőgős és Veszeli János dobos lesz. A közönség lendületes improvizációkra, igényes jazzmuzsikára és kellemes nyáresti hangulatra számíthat. A koncert előtt Ónodi Kristóf gitáros alapozza meg az atmoszférát, az átállás alatt pedig Gájer Ferenc zenei válogatása szól. Egy pohár bor, egy hangulatos kert és kiváló élő jazz. Minden adott egy emlékezetes nyári estéhez. Jövő kedden a Budapest Jazz Clubban ad koncertet a Szigeti Juli Band, amely ezúttal is energikus, nyári hangulatú estére készül. A zenekar a közönség kedvenc dalai mellett több teljesen újra hangszerelt szerzeménnyel is meglepi a hallgatókat. A swing eleganciáját elektroswinggel, funkival és poppal ötvöző egyedi hangzás garantáltan magával ragadja a közönséget. Magyar és angol nyelvű dalaik mellett saját improvizációra és játékosságra is számíthatunk majd. Pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel, a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a Kastélypark egészen varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és népszerű slágerek találkoznak. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább ketten meghaltak, négy embert pedig még keresnek a mentőcsapatok. A két áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban, vagy a ház más részei rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyorsoltás ellenére átterjedt a liftaknára is. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Hengermalom útnál. Lassú haladás a Szél Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi hídon Budára, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton befelé, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Az érintett BKK villamosok módosított, illetve rövidített vonalon közlekednek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sávjárható csatornajavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes napot kívánok! A néhány napja tartó szeles időjárás alább hagyott, és most egyre inkább érzékelhető, hogy jön a hőség újra, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy meddig ér el, mi lesz a teteje, egyáltalán lesz-e újra ez a hőkupola, hát nem tudom, talán a meteorológusok már valamit előre jeleztek erről. Na minden esetre nézzük, hogy mi lesz a mai játékkérdés. Melyik hangszernek van általában 88 billentyűje? A. Csembaló, B. Zongora, vagy pedig C. Harmónium. A nyeremény egy páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket mai éjfélig várjuk a következő címre játék@klasszikradio.hu. A folytatásban pedig Boveiri Leila festőművészt hallhatják majd, akinek új kiállítása nyílt a Tudattalan erdeje címmel. Most pedig Haydn 102. B-dur szimfóniájának 4. tétele szól.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást!
0: Tudattalan erdeje címmel nyílt kiállításod. Mi az, amit ennek kapcsán szeretnél megmutatni, hiszen a tudattalan nagyon gazdag, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden lakozhat benne?
1: Ezzel a kiállítással egy olyan világot akartam megmutatni, ami kicsit, hát hogy olyan, mintha egy másik világ lenne, másik dimenzió, de mégis hasonlít a valóságra, de hogy kikerülhetünk kicsit a valóságból a problémák közül, és így olyan, mintha az Alisza csoda országban, amikor belép abba az erdőbe, és vannak különböző varázslatos lények, gyümölcsök, emberalakú gyümölcsök, és hogy ott a fák közül kijönnek a figurák, és így egy ilyen álomszerű világban kerülünk.
0: A tudattalamban élő archetipusok kortárs újraértelmezéséről van szó, ugye? Istennőket festettél?
1: Igen, vannak istennők, de vannak olyan hercegnők is, vagy hát, hogy halandók, akik most ebben a kiállításban főleg a görög mitológia, de van hindu istennő is, vagy más istennők is a többi munkámba, csak itt most inkább a görög mitológiából vannak.
0: A Ladó galériában látható Igen. egyébként a kiállítás egészen július 30-áig, amikor a képeket készítetted, akkor már körvonalazódott a fejedben az, hogy majd milyen egységet alkotnak ezek a női mitológiai alakok?
1: Nem, erre a kiállításra úgy válogattam a képeket, hogy van egy főkép, ami ugyanazt a nevet viseli, mint a kiállítás, a tudattalan erdeje, és ahhoz választottam a többi képet, és olyan, mintha a tudattalan erdeje kép lenne a nagyobb része az erdőnek, és a többi ilyen, hát hogy jobban fókuszálok a figurákra, az alakokra. És ez van, amikor úgy tervezem a kiállítást, hogy hát hogy úgy festek, hogy előre már egy csoportban vannak a képek, és tudom, hogy ezeket fogom együtt kiállítani, de ez nem így volt. Ez külön képek, akár ki is cserélhetném a képeket más festményeimre, amik előzőleg voltak kiállítva, vagy még nincsenek kiállítva. És hát a festményeim olyanok, mintha, hát hogy mindegy világnak a részei ezek az alakok, és hogy hát hogy bármelyik lehetne a tudattalan erdejébe.
0: Az alatt mit értesz, hogy mindegy világnak a részei?
1: Engem nagyon érdekel az a mitológiákban, hogy hát ugye nagyon sok különbségek vannak a különböző kultúráknak a mitológiájában, de sok a hasonlóság is. És ezzel, hogy a figuráim hasonlóak, és nincs arcuk, azt akarom így mutatni, hogy hát, hogy sok a hasonlóság, és egy világ részei lehetnének, hogy mintha minden egybe tartoznak.
0: Az, hogy arctalanok a festményeid, egy jó részének a szereplői, az valahol azt is feltételezi, hogy a néző, aki ott áll a festményed előtt, az projektálhat, az bármit belevetíthet.
1: Igen, szeretem így hát, hogy úgy festeni, hogy hát, hogy nem annyira ilyen konkrét cselekmény nincs bennük, és hát, hogy a figurák is csak azzal, hogy én címet adok a képeknek, úgy lehet tudni, hogy most ez például Héra istennő, de ha mást írnék oda, akkor más gondolnának róla, de hogy nyitott, hogy bármelyik istennő lehet.
0: Tehát semmiféleképpen sem akarsz skatujákban gondolkozni?
1: Nem.
0: De ennek mi az előnye, vagy ez milyen távlatokat nyit meg a szemlélőben?
1: Hát, hogy bármi lehet a téma.
0: Hogy meg istennők is lehetünk, hogy az is benne van? Hogy a szemlélő maga is azonosulhat azzal az istennővel?
1: Igen, mert a mitológiák is az emberi érzelmekről szólnak, és akár így helyükbe rakassuk magunkat, hogy, hát, hogy mi is lehetünk olyan, hogy érezhessük azt a szerelmet, vagy fájdalmat, mint azok az alakok.
0: Meg ez azt is mutatja, hogy nincs olyan nagy különbség emberek és istenek között.
1: Igen, igen.
0: Aha, jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, a festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan erdeje címmel. 2019-ben készítetted el az első gyümölcs alakú istennődet, a kakaó istennőjét. Hát miért pont őt?
1: Ez inkább, az elején inkább szerencse volt szerintem, hogy hát elkezdtem a görög mitológia felé érdeklődni, és szerintem így hirtelen láttam, hogy van ilyen is, hogy kakaó istennő, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az istennőt a kakaóbab formájában festeném meg, és akkor még nem gondoltam, hogy hát, hogy sok ilyen istennő van, akinek ilyen gyümölcs, zöldség szimbóluma van.
0: És ez a méhnek is a szimbóluma, nem? A kakaóbab. Hát, hogy valahol ez a termékenység szimbóluma
1: igen,
0: is
1: lehet. Igen, mindegyikben így benne van a termékenység is.
0: Aha.
1: Hát, hogy elején nem gondoltam, hogy hát, hogy még többet fogok festeni az ilyen képekből, de így egyre többet találok, de ennek is valamikor vége lesz, mert annyira sok nincs.
0: Egyébként más kultúrák mitológiája iránt is érdeklődsz?
1: Igen, most nagyon inkább a görög mitológiával foglalkozok, de közben az egyiptomi is, a hindu is, Kína is, bármi, nem szeretnék csak egy mitológiára fókuszálni, hanem így minden.
0: Tehát más népek mitoszai
1: igen,
0: iránt
1: igen.
0: is kutatsz.
1: Igen, és az az érdekesség benne szerintem, hogy hát, hogy különböző kultúrák hogy látták ilyen egyszerű dolgokat, például a napfelkeltét, vagy ilyen eső, villám, ezeket hogy próbálták magyarázni, és ezt szeretem így kutatni, olvasni.
0: És mit keresel benne?
1: Maga a történetnek kell, hogy hát, hogy megragadjon, és utána az, hogy tudjam úgy elképzelni a, hogy így a festészeti nyelvemmel, hogy tehát, hogy meg tudom-e egyáltalán azt festeni, mert hogy ezekkel az alakokkal nem biztos, hogy mindent tudnék, mert hogy mivel nincs arcuk, és hát, hogy annyira nem tudok minden történetet festeni, de igen, ami így megfog, amikor olvasom a történeteket.
0: A különböző kultúrák elemeiben a hasonlóságot, a különbözőséget is keresed, vagy ez teljesen lényegtelen?
1: Hát a legnagyobb különbségek inkább abban vannak, hogy, hát, hogy mi az istennőknek a neve, vagy hogy hát, hogy, hogy néznek ki például a hindu istennők, hogy milyen a viseletük, de ez, hogy a festményeimben aktok, figurák, és hogy nincs arcuk, ezért ezt így, ezt a különbséget így nem festem meg.
0: És mit gondolsz, egyszer majd lesz arcuk?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát ha arcuk lenne, akkor lehet, hogy más témát kezdenék el, mert ezek ilyen...
0: Mi lenne, ha arcuk lenne? Akkor ez mit zárna be, vagy mi történne akkor?
1: Akkor szerintem személyiséget adnék nekik, és így nyitottabbak, hogy nincs arcuk, és így nem is kötöm más kultúrához. Például a bőrszínük se van, amikor ember színük van, de sokszor kékek vagy zöldek, és így is, hát egy kicsit emberi, de mégsem.
0: És mindenkinek más, nem?
1: Igen.
0: Mert ez, igen. Ebben ez is benne van. Jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.
2: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Hengermalom útnál. Lassú haladás a Szél Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi hídon Budára, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton befelé, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Az érintett BKK villamosok módosított, illetve rövidített vonalon közlekednek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sávjárható csatornajavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Boveiri Leila, festőművész, akinek a Ladó galériában nyílt kiállítása Tudattalan erdeje címmel. Leila, ugye iráni magyar állampolgár vagy, itt jártál egyetemre, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, de mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan alakult az élet, mit adott számodra az iráni kultúra, és mit a magyar?
1: A festészetemben akarom így nézni, hogy mit adott nekem ez a két különböző ország. Szerintem az, hogy nyitottabb vagyok, és de mind a kettőből van valami így a művészetemben, de nem tudatos. És hát, hogy az, hogy Iránban éltem, és hát, hogy Magyarországon is, most Magyarországon élek.
0: De egyébként itt születtél, ugye?
1: Igen, igen, itt születtem, és amikor egy éves voltam, akkor költöztünk Iránba, és 18 évesen jöttünk vissza. És hát, hogy azért is szeretem azt mutatni, hogy, hát, hogy különböző kultúrák vannak, de hogy hasonlóak, és hogy nincsenek határok, és egyformák vagyunk.
0: És megvan a közös meccéspont.
1: Igen, igen.
0: Mi az, amit a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakáról hoztál? Ugye Radák Eszter osztályába jártál.
1: Igen. Szerintem sokat segített abban, hogy tudjak főleg beszélni a munkáimról, meg hát, hogy jó hatással volt az rám, hogy láttam, hogy a többiek mit csinálnak, és hogy hát, hogy miben fejlődhetek, ők hogy csinálják, és a festésben is, hogy hát, hogy mindig voltak konzultációk, és be kellett mutatni, hogy mit csináltunk a héten, és ez is így

0: közben leválni és a saját utadat járni?
1: Szerintem ragaszkodni kell ahhoz, amit szeretnénk csinálni. Hogy ne arra figyeljünk, hogy most valakinek jobban megy, és hogy csináljunk mi is valami hasonlót, hanem próbáljunk a saját ízlésünk és a saját, amik érdekelnek, megkeresni, hogy mi érdekel, és hogy azt, hogy tudjuk jól így bemutatni, mert az, hogyha próbálunk így másra hasonlítani, abból nem lesz jó, csak egy gyengébb verziója lesz annak, és jobb különleges lenni, és így kitűnni a tömegből, és mert hát, hogyha valamit nem szeretünk, akkor úgyis, hát, hogy nem lesz jó, hogy ha csak próbáljuk a trendeket követni, hogy most mi milyen, hogy ki van a toppon, és hogy csináljuk mi is azt.
0: Az nem vezet sehová. Vagy vezet, vagy vezeti valamit? Valamit nem. Ad, nem?
1: Hát lehet, hogy valameddig igen, de hogy nem lehet azt a szintet elérni, mint akit próbálunk úgy lemásolni. És így főleg akik ismerik, hogy milyen kortárs művészek vannak, és hogyha hát, hogy lehet érezni, hogy hát, hogy kit próbálunk utánozni, és jobb, ha a saját utunkat keressük.
0: De egyébként ez valóban nehéz, vagy ez csak így kívülről az ember úgy érzékeli, és csak egy illúzió, tehát hogy ez valóban egy rögös önfeltárás eredménye, hogy milyen lesz a te művészi világod? Ami egyébként folyamatosan változik ráadásul, mert nem statikus. Nem olyan, valószínűleg 20 év múlva, mint amikor az ember kijött az egyetemről.
1: Igen, nehéz... Nehéz úgy, hát, hogy az is legyen, hogy hát, hogy tetszen az a téma, ami érdekel, hogy meg hogy jól meg tud festeni, és hogy másoknak is tetszen, amit csinálsz, meg hogy a figyelem is, hát, hogy a figyelmem ne, hát, hogy tudjak egy témát folytatni. Uh-huh. Hogyha hát van, amikor az a nehézség, hogy elkezdünk egy témát, egy festmény csoportot például, és utána nem tudom, 10 után már unalmas lesz. Uh-huh. És olyan, mintha ugyanazt csinálnám egy folytába, és igen, akkor nehéz, hogy eldönteni, hogy most akkor valami újat csinálok, vagy maradok ennél. Uh-huh. És hát én is addig fogom folytatni ezeket a képeket, amíg úgy érzem, hogy van valami új, hogy tudok valami újat mondani, és nem csak ismétlem magam.
0: De még akkor is tovább lehet építkezni ebből.
1: Igen, lehet változtatni. Szerintem nagyon a legfontosabb, az egyik legfontosabb, ami kell a művészethez, az, hogy kreatív legyél, és hogy hát, hogy mindig legyenek új ötletek.
0: Az nem árt.
1: Igen.
0: Jövünk vissza a Bove Iri Leila festőművésszel itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, festőművész, akinek nemrégiben nyílt kiállítása a Ladó Galériában, a Tudattalan Erdeje címmel. Ez már a második önálló kiállításod ugyanott. Az elsőt mi jellemezte, mi volt a témája?
1: Az elsőnek a címe Serendipity volt, és ott csak a gyümölcsös képeim voltak, és ott a kiállításnak a címe is az, amikor egy ilyen szerencsés felfedezés, vagy ilyenről szólt, hogy hát ugye erről a kakaó festmény is, hogy egy ilyen szerencsés felfedezés volt, hogy megtaláltam ezt az istennőt, és innen kezdődött minden, meg az is, hogy hát hogy szoktunk így találni a zöldségek között is olyat, hogy például egy répa ember alakú, és erről szólt, hogy különböző istennők, akiknek a szimbólumai vagy zöldség, vagy gyümölcs, és abban az alakban jelentek meg.
0: Miért éppen erdő? Az erdő mit szimbolizál?
1: Az erdő a városnak az ellentéte, kicsit, hát hogy varázslatos, és ezért is lehet ezeknek a mítikus alakoknak a világa, hogy ott történhetnek ilyen varázslatos dolgok, és ezért is erdő, ahol kicsit eltávolodhatunk a várostól.
0: De az erdő maga is megjelenik?
1: Igen, a fő festményen főleg. Az erdőt kicsit távolabbról jelenítem meg, és a többi képen inkább a figurák vannak a fókuszban, de ott is a háttérben van az erdő.
0: Milyen technikával dolgozol, Leila?
1: Olajfestékkel festek vászonra, és ezt rétegekben szoktam festeni, mindig megvárom, hogy az előző réteg megszáradjon, és úgy egymásra építem.
0: Aha. Az erdőben található istennők, figurák, gyümölcsök mennyiben részei a természetnek? Tehát mennyiben olvadnak egybe velük?
1: Az istennők, ezek a gyümölcsös istennők ugyanúgy, hogy ugyanazon egy fán vannak, mint a többi, hát hogy megjelennek ilyen normál gyümölcsök is, és mellette ott van az istennő is, aki így a gyümölcs és az emberi test között van valahol. És hogy hát hogy hasonlít az emberi testre, de hogy ki lehet venni, hogy most ez melyik gyümölcs.
0: De ez ugye azt is mutatja, hogy valahol a természet részei vagyunk. Hát igen, tehát igen. Most nagyon leegyszerűsítve, ami egyébként nem jó, mert nem erről szól a művészet, de hogy mégiscsak valami ilyesmit.
1: Igen, igen, hogy hát hogy most szerintem nagyon eltávolodtunk a természettől, és hogy de akkor is vissza fogunk kerülni a természetbe, és ezek is így valamennyire erről szólnak, hogy természet részévé válunk majd.
0: És hogy nem vagyunk különálló.
1: Igen.
0: Lények. Egyébként varázslatosak a képeid, tehát annyira mesések, misztikusak, és valami egyediséget tükröznek. Milyen úton mész tovább?
1: Folytatom a mitológiákat, mert még nagyon sok minden van, amivel foglalkozhatok, és hát mindig most próbálok így témákat választani, és azt szerint választani a mítoszokat, és így csoportosítani a képeket, és hát most a Zeus történeteivel foglalkozok, ez már így majdnem kész van, és de érdekelnek a napmítoszok, hogy a különböző kultúrákban hogy ábrázolták a napfelkeltét például, és ezeket próbálom így gyűjteni, hogy milyen mitológiában hogy volt.
0: Tehát nagyjából ez lesz a következő kiállításod.
1: Igen,
0: témája.
1: Ez lesz a következő, és így még mindig keresem, hogy mi legyen utána és utána.
0: Ez majd eljön a megfelelő időben.
1: Igen.
0: Nagy még az a zsák, sok minden
1: Igen.
0: van benne. Nagyon köszönöm, Leila, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Sok látogatót kívánok.
1: Köszönöm.
0: Boveiri Leila festőművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pestre a Budai hídfőnél a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után, a külső sáv nem járható, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi hídon, az Árpád hídon Budára, a Rákóczi úton befelé, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Az érintett BKK villamosok módosított, illetve rövidített vonalon közlekednek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sávjárható csatornajavítás miatt. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július 14-én a mai játékkérdést utoljára hallják. Holnap majd lesz egy új, de a mai a következő. Melyik hangszernek van általában 88 billentyűje? Mondok három lehetőséget: A. csembaló, B. zongora, vagy pedig C. harmónium. A nyeremény nem más, mint egy napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig ma éjfélig várják a következő címen: játék@klasszikradio.hu. Sok sikert a játékhoz. Most pedig nyári hangulat következik, ugye milyen furcsa ez? Szóval Vivaldi 4 évszak ciklusából hallgatjuk meg a nyár első tételét, így a nyár közepén itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Queen Symphonic a Budai Várban, avagy 40 év után újra felcsendülnek a legendás dalok. Azt már tudják, hogy hol lesz, de hogy mikor, azt is mondom. Július 27-én. A vonalban Giorgio, a Crazy Little Queen Tribute Band énekese. Vele meséljük el egy kicsit, hogy mire lehet számítani tehát a Budai Várban július 27-én, de nem adjuk elő a koncertet. Szia, művész úr!
2: Szervusz, köszönöm a beszélgetést, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ha valami hálás téma, akkor Queent játszani, az biztos, hogy hálás téma. Az első gondolatom az volt, mielőtt konkrét dalcímeket kérdeznék tőled, hogy inkább onnan közelítek, hogy ugye szimfonik. Tehát itt eredeti Queent dalokat valakinek át kellett hangszerelnie. Honnan jött az ötlet, honnan indult az egész projekt?
2: Ez úgy történt, hogy mi a Crazy Little Queennel, az én zenekarommal már 9 éve játszunk Queen dalokat az ország minden pontján, határon túl is, és mi ismertük a Szabó Béla nevű fantasztikus szervező barátunkat, aki már több ilyen szimfonikus crossover műsort szervezett más koncerteket más zenekaroknak, és mi ugye elkezdtük őt egy picit piszkálni, hogy Béla, hát egy Queen szimfonik az olyan jó lenne, és ő is egyetértett benne. 3 évvel ezelőtt ezért ő megkérte a Balogh Sándor nevű fantasztikus hangszerelőt, és aki ráadásul nekünk a karmesterünk, őt kérte meg, hogy ezt az egészet hangszerelje, megírja át szimfonikus zenekarra plusz rockzenekarra. A élő verziók voltak a kiindulási alapok, a Sándor egy hónapokra elvonult ezekkel a dalokkal, az eredeti dalokkal, az élő felvételeivel a Queennek, és a mi élő verzióinkkal is, és aztán ez a műsor kerekedett ki belőle. Olyan dalok vannak benne, mondtad, hogy még ne annyira a dalokat emlegessük.
1: De nyugodtan, de azért, nyugodtan.
2: Tehát, hogy a dalokat emlegessük. Tehát olyan dalok vannak benne, olyan is, ami sehol máshol nem hallható, mert hogy mi egyedül nem is tudnánk játszani. Ilyen például a Barcelona, amiben a Lőrinc Judit nevű opera énekesnővel fogok együtt énekelni most már több egyszer, de itt Budapesten az Oroszlános udvarban először. De rengeteg olyan dal is elhangzik, ami például ugye a Magic turnénak a része, hiszen ez a 40. évfordulója annak a turnénak, a Népstadionos koncert az a Magic turnénak a része volt, és ez a július 27, ez napra pontosan a 40.
1: Igen.
2: évforduló. Pontosan, igen, azért aznap tartjuk, és hát természetesen az It's a Kind of Magic ezért mindenképpen el fog hangozni, de olyan dalok is lesznek, amik azon a koncerten nem voltak, olyan dalok is előfordulnak, amiket egyébként akár élőben a Queentől nem is lehetett feltétlenül hallani, például a Barcelona is ilyen, az Innuendo egy óriási dal, amit azért szerintem sokan ismernek, és azért azt élőben pláne egy szimfonikus zenekarral azért nem kis dolog meghallgatni.
1: Hát az biztos.
2: Én mindig nagyon szeretem.
1: Az biztos. Most is libabőrös vagyok a gondolatától, de ugye elejtetted azt a megjegyzést, hogy Balogh Sándor, aki nem csak hangszerelő, hanem karmester is, de még nem mondtuk el, hogy a szimfonik részt ki képviseli ebben a koncertben.
2: Pedig ráadásul talán ők a legizgalmasabb része, ők a szolnoki szimfonikusok, Szolnok városából, akik egyébként Szolnok városa nagyon nagy részt vett ebben, hogy ez a koncert, ez a budapesti koncert létrejöhessen. A szolnoki szimfonikusok játszanak mögöttünk, ami, hát, aki hallotta már őket, az tudja, hogy milyen egy fantasztikus zenekar. Ők ráadásul velük kiegészülve, mi akkor egy ilyen rockzenekar versus szimfonikus zenekar koncertet tudunk így létrehozni, ami önmagában egy izgalmas játék így a különböző hangszerek között.
1: Hát figyelj, ha ezzel nem keltjük fel a hallgatók figyelmét, akkor ugyan mivel, majd mondunk még egy-két dalcímet, csak rögzítsük, hogyha valaki menet közben kapcsolódott be, akkor Queen Symphonic lesz a Budai Vár Oroszlános udvarában július 27-én, a legendás 86-os Népstadionos koncert 40. évfordulóján, ráadásul napra pontosan 40. évfordulóján. Engedd meg, hogy belét kössek egy kicsit, jó? Mert amikor a Freddie Mercury emlékkoncert volt 92-ben, azt hiszem, igen, 92-ben volt, akkor tulajdonképpen mindannyian abban maradtunk, hogy Freddie Mercury-t egy ember tud énekelni a világon, az pedig Freddie Mercury, illetve a Somebody to Love George Michael. Szóval akkor Giorgio hogyan állt hozzá ez a dologhoz? A kabát mérethez? Tényleg őszintén kérdezem. Ez mennyire megerőltető fizikailag, mentálisan?
2: Más azért az nagyon az a dolog, azért ne felejtsük el, hogy ezek világsztárok voltak, akiknek megvolt mindenkinek a saját kialakult stílusa, énektechnikája, nem biztos mindannyian nagy Queen rajongók voltak, de nem ezekkel a dalokkal keltek, feküdtek feltétlenül. Mi pedig azért, mint tribut zenekar, nem csak én, hanem az egész zenekar, mivel ráadásul 9 éve, az elmúlt 9 éve több száz koncertet csináltunk, nekünk azért ezek nagyon benne vannak a kezünkben, nekem a torkomban ezek a dalok. Hát azt senki sem mondja, hogy én úgy fogom énekelni, mint a Freddie Mercury, azt senki se várja tőlem, hála a jó Istennek, mert úgy senki sem énekel, de hála a jó Istennek a tapasztalatok azt mondják, nekem nem kell azt mondani, hogy én majd nagyon jól fogom, vagy úgy fogom énekelni, vagy rosszabbul, vagy bárhogy fogom énekelni.
1: Máshogy.
2: A tapasztalatok, hál' Istennek azt mondják, hogy mindig örülni szoktak annak, amikor mi játsszuk ezeket a dolgokat, mindig hálásak az emberek, mert itt az elsődleges célja az ilyen dolognak az, hogy élőben lehessen ezeket a dolgokat hallgatni, azt meg nagyon-nagyon
1: az viszi egyébként a sót, igen.
2: Feladat. És azért van egy pici, azért az elmúlt 9 évben nem volt ilyen, amit el tudtam volna mondani, de azt hiszem, hogy mostantól senki nem tud belénk kötni, mint tribut zenekarban, mert olyan legitimálást kaptunk ezt a koncertet, nem csak a Hegedűs László fővédnököli, hanem ő rajta keresztül a Brian May személyesen ajánlotta.
1: Na csak,
2: van egy videónk, amit meg lehet tekinteni az interneten, a Szolnoki Szimfonikusoknak is az oldalán, a mi oldalunkon is meg lehet tekinteni, ha a Brian May személyesen mesél arról, milyen élmény volt annó 40 évvel ezelőtt itt lenni Budapesten, hogy alakult a koncert, és a nevére veszi nem csak a Szolnoki Szimfonikusokat, az ő nevükkel egy nagyon picit meggyűlik a baja, mert az egy bonyolult
1: igen.
2: magyar név, de a Crazy Little Queen az ugye angolul van, uh-huh. és ez nagyon szépen, ő személyesen, Brian May a világ egyik legismertebb, legnagyobb gitárosa, a szájára vette a nevünket, igen, mi
1: igen. tulajdonképpen látom a flyeren is, hogy Sir Brian May ajánlásával, ugye?
2: Így van, ezt a videót meg lehet tekinteni. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik, hogy mosolyogva beszélek.
1: Abszolút. Bár én fejhallgatóval hallgatlak, de a hallgatók is hallják.
2: Amikor ez csak úgy egyáltalán eszembe jut, ez egy olyan dolog, hogy amit egy zenész, pláne egy tribut zenész az életben el tud érni, az szerintem ez az egyik legmagasabb, vagy a legnagyobb megtiszteltetés.
1: Hihetetlen. Nagyon jó. Akkor viszont visszavonom ezt a belétkötést, és amúgy sem gondoltam olyan nagyon komolyan, de ettől még tényleg ezt gondoltuk 92-ben, hogy mindenki próbálkozott, de azért azt kiénekelni.
2: Abszolút.
1: Egyébként a Szambati Dudalávot azt fogjátok adni? Most ennyit elállaltad?
2: Természetesen. Hát
1: Jó.
2: Nincs az Isten, hogy azt ne játsszuk.
1: Én kérek elnézést a kérdésért. Több kérdésem igazából nincsen, pontosabban egy. Említetted a szolnokiszimfonikusok.hu oldalt, valóban fent van az esemény, de te mondtál nekem egy másik honlapot, és azt is mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy tájékozódjanak.
2: Ez a mi zenekarunknak az oldala, ez a crazyqueen.hu, crazy, mint őrült, C-R-A-Z-Y, uh-huh. és a Queen, remélhetőleg mindenki le tudja írni. Egy darab U, két darab E szokták néha valamiért fordítva írni emberek, tehát crazyqueen.hu, ott fenn van a nekünk egyébként az összes többi koncertünk, és természetesen ez a szimfonikus koncert, ahova nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Így van, tehát crazyqueen.hu, illetve, ahogy említettem, a szolnokiszimfonikusok.hu oldalon is fent van az esemény. Vendégem volt Giorgio, a Crazy Little Queen tribute band énekese, a legfontosabb pedig, kedves hallgatók, az időpont és a helyszín. Július 27-én időben szóltunk. Július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Queen Symphonic, és hogy még tegyek a végére egy ilyen félig meddig bulvárosat, Sir Brian May ajánlásával, és ez nem pestiesen szólva kamu, ez nagyon komoly. Nagyon szépen köszönöm, művész úr, sok sikert és jó bulizást kívánok nektek.
2: Köszönöm
1: július
2: szépen.
1: 27-ére, szia!
2: Szervusz!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A gáztyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egészen egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A Színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a völgybe. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak majd be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. A műcsarnokban augusztus 30-áig látható Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth-díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Jó szórakozást kívánunk!
1: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pestre a Budai hídfőnél a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után, a külső sáv nem járható, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi hídon, az Árpád hídon Budára, a Rákóczi úton befelé, illetve a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. Az érintett BKK villamosok módosított, illetve rövidített vonalon közlekednek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sávjárható csatornajavítás miatt. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rebenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai rovatban a természetben leszünk, de egy érdekes esemény miatt kidől a normafa 1927, ezt a címet adtad a mai rovatunknak.
2: A normafa és a budai hegyek szerintem mindenkinek, minden budai pesti polgárnak az egyik kedves kiránduló helye, és ez így volt nagyon-nagyon régen is, amióta a városi ember érezte a szükségét, hogy néha kiszabaduljon a zöldbe. Az egyik legnépszerűbb célpont az maga a Schwab-hegy legmagasabb pontja volt, a normafa. Eleinte nem így utaltak erre a helyre, csak Schwab-hegyként emlegették, de állt ott fönt egy fa, egy bizonyos bükkfa, amelyhez nagyon sok legenda kapcsolódott. Az egyik szerint akkor sarjadt ki, amikor Mátyás király megszületett, mások szerint Mátyás is pihenhetett a lombjai alatt, ez mind nincs bizonyítva, és élhet egy bükkfa akár 300 évig is. Minden esetre volt itt egy nagyon-nagyon régóta ott álló bükkfa, amelyet annak idején viharbükknek neveztek. Egy nagyon kedvelt kiránduló hely volt, különösen a Nemzeti Színház művészei körében, akik sokszor csoportosan az egész társulat együtt látogatta meg ezt a kiránduló helyet, és ez történt 1840-ben is, amikor Nyári Pál, a Nemzeti Színház igazgatója itt adta át a fatövében Sódelné Klein Rozáliának a közönség ajándékát, amely nem volt más, mint egy ezüst sarló. Ez egy közönségdíj volt, ha mondhatjuk így. Egy világhírű opera énekesnő, aki örömében természetesen ott helyben dalra fakadt, és elénekelte Bellini Norma című operájának a nagy áriáját, és ekkor kapta, ezek után, ennek az eseménynek a kapcsán kapta ez a viharbükk a normafa nevet.
1: Milyen érdekes volt ez a történet.
2: Tehát, ha már zenei rádióban vagyunk, akkor ezt a nagyon szép zenei vonatkozást mindenképp érdemes tudnunk. Ez a rögtönzött előadás adta a viharbükknek a nevet.
1: És akkor innentől így hivatkoztak rá.
2: Pontosan, olyannyira, hogy már az 1860-as években a térképeken normafa néven látjuk ezt a helyet a Schwab-hegyen. Persze a fák felett is eljár az idő, és hát tudjuk, hogy ha egy hegy tetején áll egy fa, akkor azért az meglehetősen ki van téve a természet, illetve az időjárás viszontagságainak. Ezt történt a normafával is, többször villám csapott bele, és már az 1890-es években kettéhasította egy ilyen villám, egyre rosszabb és rosszabb állapotba került. 1918-ban már azt írják a lapok, a fővárosi lapok, hogy a fa gyakorlatilag a pusztulás útjára lépett, kettéhasította egy szélroham. Ekkor még azonban a főváros megmentette ezt a fát, megtámasztották, egy veszőfonattal vették körül, és a fa törzsét belülről betonnal is megerősítették, de 1927 júniusában, június vége felé, tehát igazából 95 évvel ezelőtt elérkezett a végső pillanat a fa életében, ugyanis egy fiatalember nekidőlt, és ez a fa egész egyszerűen kidőlt.
1: Tehát és ezt le is írták,
2: az újságok írtak róla, és hát ez lett a normafa vége, szomorú vége.
1: De nem ért véget az ő élete.
2: Próbálták megmenteni ismételten és újra, szétszették, és volt, aki elvitte a fadarabjait emlékbe. Látta ezt egy erdőr, és a főerdészhez sietett, próbálták megmenteni magát a kidőlt törzset, tehát elvitték a Margit-sziget Artézi kútjának vízesése alá, behelyezték oda, így próbálták megmenteni, de nem sikerült a kísérlet, és a fatörzs teljesen elkorhadt. Tehát ez most már végérvényesen és visszafordíthatatlanul is megtörtént, úgyhogy nem tehettek mást, mint hogy egy emlékoszlopot helyeztek oda, és egy emléktáblát, az egyiket 1967-ben, a másikat 1969-ben. A mai napig őrzi a kirándulóhely neve ezt a legendát, illetve az emléktáblán elolvashatjuk ezt a történetet is egy kicsit tömörebb formában.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Uszkai Tekla, művészettörténész és kurátor. 5 és 6 óra között pedig Bovei Leila festőművésszel beszélgettem. Köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Megújul a MÁV vezetősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. 2 megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért 2 oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri Krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula,

0: csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles, néhány hót családot leszámítva más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek, ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és fő megrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmataszerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig maradt hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik.

0: Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 20. század nagy részében még természetes volt, hogy a mindenki által könnyen megközelíthető központi terekről induljanak az autóbuszok. A budapesti távolsági és nemzetközi buszjáratok 1927-től az Oktogonról indultak, és oda is érkeztek. De a II. Világháború után új, korszerű állomásra volt szükség. Ezért a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 1947-ben elrendelte egy új, központi helyen lévő állomási épület felépítését. A választás a belváros közepére, akkori néven Sztálin, jelenleg Erzsébet térre esett, ahol egy régi háromemeletes lakóház lebontásával és néhány fa kivágásával lett elég hely az új épületre és a buszok parkoltatására. A beruházás 1949 elején kezdődött el, és 1949. augusztus 1-én már el is készült a buszállomás épülete.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.